Lassan két hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthattalak. Pár napig jó volt nélküled.

a lé, a kulcs és a nagy szemüveg. Oh baby, neked csak ennyi jár. Na meg egy sörös üveg.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Majdnem 5 perccel fél hat után jó reggelt a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Július 30-a van csütörtök reggel, a hőségriasztás első napján. Köszöntöm Önöket, hogy első reggelén éjfélkor lépett életbe a legmagasabb riasztását. Riasztó, amire készítenek bennünket így fel az információk által, hogy mennyire nagy melegre, kánikulai melegre kell számítanunk a következő napokban. Ma is már 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az északi területeken is, illetve a középső ország részben, illetve a délalföldön mindenképpen, úgyhogy a legtöbb területre másodfokú riasztás van érvényben, valahol első fokot adtak ki, de ez majd fokozódni fog. Ismét életbe lép az úgynevezett vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat szintén a mai nappal kapcsolatban. Ezt jelentette be a családügyi és szociális miniszter, erről talán egy kicsit később szólunk. Ami a lényeg, hogy most még tűrhető idő van odakint, egészen kellemes az idő, bár így is 19-20 fokot mutatnak a hőmérők, de hát a nappali meleghez képest ez azért könnyebben elviselhető, és érdemes ilyenkor szellőztetni kinti munkát, amit kell elvégezni, hogyha nagyon muszáj, de inkább halasszák el. Az a gond ezzel a hőhullámmal, hogy nem nagyon látni a végét. A következő előttünk álló egy hétre gyakorlatilag ezt a nagy meleget prognosztizálja a meteorológia, úgyhogy akkor ezzel kell valahogy megbirkóznunk tehát, de hát hideg vagy meleg, azért a Muravidéki Magyar Rádió mégiscsak, hát legalábbis egyelőre működik, úgyhogy szép jó reggelt mindenkinek, számítunk figyelmükre a folytatásban. A hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tíme, jó reggelt mindenkinek!

Ez volt a Gringo Star felvétele, és úgy tűnik, hogy tartósan el kellett rendelni a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást, most már ezt az egészségkalauz írja, életveszélyessé válhat a helyzet, de hát ez most úgy tűnik, hogy riogatunk mindenkit, de tényleg komoly a helyzet, tehát nagyon sokan nehezen viselik el ezt a nagy meleget és a következő napok megterheléseit. Már a mai nap is az érzékenyek számára kritikus lesz. Az ország jó részén várható 35 fokot meghaladó forróság. Ez már az a kritikus hőmérsékleti küszöb, amikor a szervezetünk egyre nagyobb veszélybe kerül, a frontérzékenyek, időjárás érzékenyek esetében pedig kifejezetten kritikus időszak kezdődik el. Egyre több felé már az éjszaka sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, ami miatt a felfrissülés lehetősége is megszűnik vagy korlátozott, és fokozatosan be fog állni a folyamatos hőterhelés időszaka. Egyre gyakrabban vagy gyakrabbá válik a hőkifáradás, rendkívül magas, és a nyaralókat is fenyegeti a napszúrás veszélye, hogyha nem vigyázunk a folyadékfogyasztással együtt az ásványi anyagokat is pótolni, akkor könnyen bajba kerülhetünk. A hőegyensúlyi zavarokon túlmenően mindennapos lehet az erősödő fejfájás, a hirtelen leeső vérnyomás, a súlyosabb rosszul léteknő a trombózis veszélye, szívelégtelenség, légzési nehézségek is

programokat is csökkenteni kell, és inkább az árnyékban tartózkodni, illetve hát kerülni az erős UV-sugárzást. Kritikussá romlik, vagy válik a baleseti veszélyhelyzet. Az erősödő kánikulában igen sokat romlanak a vezetési képességeink, a forróság különösen terheli a frontérzékenyeket, és azt gondolhatjuk, hogy mi jól bírjuk a dolgokat, de higgyék el, hogy ha meg is bízunk a szervezetünkben, azért mégiscsak előállhat olyan helyzet, amikor hirtelen szembesülünk azzal, hogy hát hoppá, mi sem vagyunk azért annyira toppon, úgyhogy tényleg körültekintően, óvatosan, lassabban, amit nem muszáj, azt halasszák el, majd a következő hét második felére, vagy utána bízunk benne, hogyha egy hétig ki is tart ez a nagy hőség, utána majd valamit enyhülni fog. És az időképet, hogyha megnézem, akkor augusztus 5-ig mutatják itt a nagyon erős kánikulai meleget, tehát utána sem fogunk persze fázni, akkor is még 30 fok feletti maximumokkal kell számolni, úgyhogy gyakorlatilag a 30 fok alatti maximum hőmérsékletet most augusztus 11-ére mutatnak, 29 fokot teszem hozzá gyorsan zárójelbe, és akkor az éjszakai hőmérséklet 16 fok is lehet, tehát marad a meleg továbbra is velünk, de most ez a következő egy hét tényleg megterhelő lehet. Úgyhogy készüljenek rá valahogy lelkiekben. Narancssárga meg sárga figyelmeztetések vannak érvényben. Nagy a tűzveszély a természetben is, erre is oda kell figyelni. Halljuk, hogy egyéb országokban mekkora nagy problémát jelent a tűz terjedése, úgyhogy tényleg vegyék ezt is komolyan. Vigyázzunk egymásra. Zene a folytatásban, mindjárt 3:46 lesz. Nem sokára az ünnepelteket köszöntjük fel, 6-kor pedig friss információk.

Július 30-a van, az ünnepelteket köszöntjük, ma a Juditok és a Kszéniák is ünneplik névnapjukat. A Judit héber eredetű női név, jelentése Judeából való nő vagy zsidó nő, a szlovénban Judita névnap van ez, egytőről fakad. Aztán a Kszénia női név görög eredetű, jelentése vendég, idegen, átvitt értelemben vendég, szerető is lehet. Az ókorban Kszénia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve, és aztán van még itt Avenár, Donatella, Donna, Indira, Inge, Ingeborg, Julietta vagy Julitta, aztán Jutka, Jutta, Maxima, Oxana, Polékszina, aztán Rovéna, Szemőke, van Xenia XL meg S-szel is, és van Juliet névnap is. A mai kalendáriumban meg a születésnaposokat is köszöntjük. Isten éltesse őket sokáig, jó egészségben talán az a legfontosabb. És akkor további jó rádiózást, meg jó reggelt mindenkinek. 5 perc múlva már 6 óra lesz, nem sokára jövünk a friss információkkal.

0: 18 fok körüli a hőmérséklet itt vidékünkön, ezt mutatja az Árszó, és a következő értékeket mérik még az országban. Muraszombat 17 fok, Maribor 18 fok, Ljubljana 21 fok, 20 fok van a tengermelléken, és 14 fokot mértek legutóbb a Kredaricán. Érvényben van a hőségriasztás Szlovéniában is, illetve figyelmeztetést adtak ki a tűzveszély miatt a természetben. 30 fok körüli maximumokra készülhetünk a mai napon, ezt írja az előrejelzés, de most már az elmúlt hőhullámban is, meg az elmúlt napokban is tapasztalom, hogy ha itt 30 fokot mérnek, vagy mutatnak, akkor legalább 33 fok lesz délután, vagy még több, úgyhogy tegnap is 35 fokot mutatott oda haza a kinti hőmérő, úgyhogy ennél azért többre számítsanak, mert a 30 fokni még nem is lenne annyira vészes talán, de sokkal melegebbre készülhetünk, és akkor ha hozzáteszem, hogy a következő napokban meg még inkább vasárnapra 36 fokot mutatnak, meg hétfőre is, úgyhogy talán ez az időszak lesz az, amikor megközelítjük, vagy elérjük a 40 fokot. Ma többnyire derült időre lehet számítani, helyenként megélénkülhet a szél, de hát ez melegen fúj, úgyhogy nagyon nem hűti a levegőt, viszont mégis valami kis könnyebb érzetet adhat, hogy mozog legalább a levegő, nem olyan, mintha megfújtaná az embert. A nappali csúcshőmérséklet 32-37 fok között várható, ugye a tenger melléken lesz értelemszerűen a legmelegebb. Holnap is döntően meleg időre készülhetünk, derült időre. A hegyvidéken elszórtan kialakulhat délutáni zápor vagy zivatar, de nem ez lesz a jellemző egyébként, és a sík területeken meg nem is kell erre számítani. A reggeli minimum hőmérsékletek 14-19 fok között lesznek, a nagyobb városokban, illetve a tenger mellék egyes részein reggel is 20 fok felett alakulhatnak, napközben meg 33-38 fokra készüljünk már holnap, úgyhogy tényleg napról napra fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz. Magyarországot is elérte természetesen ez a tikkasztó hőség, szinte felhőmentes száraz időre lehet számítani. Mérsékelt, néhol élénk lehet a délkeleti szél. A reggeli értékek most 17 és 20 fok között alakulnak, délután 34-36 fokra készülhetünk. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakákra, 13-22 fokos a legalacsonyabb hőmérséklettel, délután meg 35-39 fok várható. És akkor jön majd a hétvége. Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, hajnalban 14-23, délután 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap is marad a zavartalanul napos forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, kis eséllyel egy-egy záporzivatar előfordulhat, gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, már többfelé trópusi éjszakák lesznek, 25 fok alatti minimumok alig lesznek majd, a maximumok pedig 35 és 40 fok között alakulnak majd, még kimondani is nehéz. A hőhullámnak köszönhetően, idézőjelben, egyre többfelé eléri a tüneteket okozó szintet, a parlagfű pollenje a levegőben, meg egyéb allergének is megtalálhatók, úgyhogy az allergiások erre számítsanak. Csütörtökön is a fokozódó kánikula határozza meg értelemszerűen a humán meteorológiai helyzetet, front nem lesz térségünkben. A melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegséggel élők tünetei, vérnyomás, ingadozás rosszul léphet fel. A légzőszervi betegséggel élőket is megviselheti ez a jó néhány nap. Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság, csökkent a koncentráló képesség, és a szél fokozhatja a különböző tüneteket. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz helyenként, extrém erős, úgyhogy kerüljék a tűzönapon való tartózkolást, főleg az erős fizikai munkát, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedési hírek.
0: Ma országszerte száraz útviszonyokra számíthatunk, nagy meleg lesz, úgyhogy ennek tekintetében közlekedjenek, majd érdemes egyébként, hogyha tudnak, akkor korábban elindulni, vagy elhalasztani az utazást a nagy melegben, nagyon megterhelő utazni. Gyereket, idős embert, házi állatot soha nem hagyunk a tűző napon álló zárt járműben, egyébként az árnyékon álló zárt járműben sem. Ahogy említettem, száraz utakon folyik a forgalom, de nem zökkenőmentesen. A tengermelléki autópályán Ljubljana irányából a Gáborg csomópont és a Senozsecse csomópont között lezárták az egyik sávot egy lerobbant teherautó miatt. Vidékünk forgalmában egyelőre fennakadásokról nem jelentettek, míg a rendőrségi jelentés sem érkezett meg. Amint meg lesz, mondani fogjuk, addig megvigyázzanak magukra, jó utat. Hat óra 5 perc van, ezek a friss információk néhány percben összefoglalva. Persze lehetne még ragozni hosszabban, hiszen mindenütt a megterhelő időjárásról szólnak az oldalak az interneten. Mindenki készüljön, hát készüljünk a legrosszabbra, jó? Vigyázzanak magukra nagyon. Amit nem muszáj, azt halasszanak el, autózzanak hűvösebb időben, és legyenek főleg türelemmel és körültekintően. Ennyit akkor az információkhoz még hozzáfűzve. Jönnek már is a zenék, nem sokára pedig lapszemlézünk egy picit, olyan negyed hét. Tájban.
1: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

6 óra 17 perc van, egy kis lapszemle. A saját munkatársai, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság egészségének védelme érdekében több zalai településen is átszervezi a mobilpostai feladatellátást a Magyar Posta ZRT. Mindez azt jelenti, hogy a postások a szokoknál rövidebb időre állnak meg a falvakban, ma és holnap, illetve a jövő hét első két napján a szokottól eltérő időpontban és csak rövidebb időre, általában 10 perc időtartamra állnak meg a falvakban kijelölt pontokon. A jelzett napokon a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárják, a kézbesítők pedig csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérjenek a bázis postájukra. Ezen intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban és a kézbesítésben előfordulhatnak csúszások. Más. Egy hónappal azután, hogy elrendelték a körözését, rendőrkézre került a legkeresettebb zalai bűnöző. A Teskándi Áll Jézus néven ismert csalót Olaszországban fogták el. A 73 éves zalai férfi éveken keresztül spirituális gyógyítónak adta ki magát, és ezáltal több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől, akik közt sikeres vállalkozók, ügyvédek, művészek és modellek is akadtak. A férfit, aki a kicsalt pénzekből saját luxus életvitelét finanszírozta, a bíróság csalás és garázdaság miatt jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, ám ahelyett, hogy megkezdte volna annak letöltését, külföldre menekült. Erről és még sok mindenről olvashatnak a Zala megyei hírportálon.

Érkezett rendőrségi jelentés, 6 óra 22 perc van. A tegnapi nap folyamán 3 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt a Muravidéken. 8 bűncselekmény ügyében vizsgálódtak a rendőrök. 3 közrendsértés történt, 2 járművet parkolóhelyen rongáltak meg, és történt egy vadgázolás is. A bűnügyek között szerepel csalás és lopás, aztán vélhetőleg hamis 20 eurós bankjegyet találtak. A munkavállalók alapvető jogainak megsértése kapcsán is el kellett járniuk, de történt családon belüli erőszak, és ez esetben távoltartási végzést rendeltek el. Ami pedig a mai napot illeti, ma a Muravidéki autópályán találkozhatunk gyakrabban a radarral, de másutt is lehetnek kint rendőrök, akik mérik a sebességet, úgyhogy tartsák be a szabályokat. Ennyi a rendőrségtől, innen tőlünk pedig jönnek a zenék, fél hétkor pedig lesz egy terepjárunk, hallgassák meg.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét a pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Megújult szolgáltatásokkal és új tervekkel várja vendégeit a Lendvai Termál Resort szálloda. A fürdők keddi sajtótájékoztatóján bemutatták az év elején megvalósított fejlesztéseket, ismertették a nyári program kínálatot, valamint a jövőbeni elképzelésekről is beszámoltak. A sajtóeseményen Fticsár Inesz járt.
2: Több mint 630 ezer eurós beruházással újult meg a Lendvai Termál Resort téli-nyári medencéje és a gejzír medence. A fejlesztés nem csak a medencék külső megjelenését érintette, hanem a teljes vízgépészeti rendszert is korszerűsítették. Emellett új klórozó berendezést helyeztek üzembe, valamint két barbecue pavilont is kialakítottak a vendégek számára. A fejlesztések azonban csak az első lépést jelentik. A jövőbeni tervekről Hefele Kis Ferenc vezérigazgató beszélt.
3: Én hiszem és vallom, és tudom azt, hogy az egészséget megőrizni azt olcsóbb, mint a betegséget gyógyítani. Ezért a Termál Hotel Lendvának a szerepét szeretném jobban fókuszálni az egészségmegőrzés területére, és ennek első lépéseként a mögöttünk látható úgynevezett olimpiai medencének az üzemidejét hosszabbítottuk meg, október végéig, november elejéig, és jövőre pedig már igen korán tavasszal, akkor ki fogjuk ezt nyitni. A vízre alapozott egészségmegőrző kezeléseket fogunk bevezetni, reményeim szerint már most össze, illetve a fürdőgyógyászat, vagy a fizioterápiás kezelések, azok olyan kezelések, amit szeretnek az emberek. Megvannak a helységeink, ahol ezeket meg tudjuk csinálni, ezeket a kezeléseket. Jelen pillanatban közel 20 olyan apartmanunk van, amit nem tudunk kiadni műszaki állapotánál fogva. Ezeknek a felújítását szeptembertől kezdjük el, ütemezetten, saját erőből.
2: A megújult infrastruktúra mellett a vendégélményre is nagy hangsúlyt fektetnek. A nyári szezonban kedvezményes fürdőzési lehetőségekkel várják a nyugdíjasokat és a családokat. Emellett változatos programokkal készülnek a látogatók számára.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a reggeli terepjáró, július 30-a csütörtök van, 3 perccel múlt el fél 7.

3 perc múlva lesz 3:47. Az igaz barát vajon mindig megmondja, amit gondol, és akkor is mellénk áll, amikor szerinte hibázunk? Vagy nem csak kérdő változatban mondhatnánk ezt a mondatot, hanem úgy is, hogy az igaz barát mindig megmondja, amit gondol, és akkor is mellénk áll, amikor szerinte hibázunk. Július 30-a van, a barátság világnapja. Ezen a napon érdemes elgondolkodnunk azon, hogyan fejezzük ki egymás iránt a szeretetünket, és hol húzódik a határ őszinteség, tapintatlanság és feltétel nélküli elfogadás között. Egy mély barátság nem azt jelenti, hogy folyton bizonyítanunk kell, pozitív képet kell mutatnunk magunkról, vagy éppen elrejtenünk a gyengeségeinket. A barátaink gyakran olyan részeinket

sokat jelenthet számunkra. Egy jó barát nem pusztán hízeleg, hanem észreveszi az értékeinket, és akkor is emlékeztet rájuk, amikor mi magunk csak a hibáinkat tudjuk meglátni. Ahogy a mondás is tartja, a barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig látjuk őket, de attól még tudjuk, hogy ott vannak. Felnőtt korunkban már nem az együtt töltött órák száma határozza meg egy barátság mélységét. Egy rövid, figyelemteljes beszélgetés sokszor többet adhat számunkra, mint egy egész napos találkozás, ami alatt mondjuk mindenki a telefonját nyomkodja. A minőségi idő lényege az osztatlan figyelem, amikor meghallgatjuk a másikat anélkül, hogy azonnal tanácsot adnánk, vagy a saját történetünkre terelnénk a szót. Egy igazi barátságban az ajándék értékét nem elsősorban az ára határozza meg. A másik kedvenc édessége egy üzenetet közvetítő könyv, vagy egy apró emlékeket idéző tárgy sokkal inkább azt közvetíti: ismerlek, figyelek rád, és örömet szeretnék szerezni neked. Mindannyiunknak vannak olyan barátai, akik keveset beszélnek az érzéseikről, de elsőként jelennek meg, amikor segítségre van szükségünk. Elkísérnek egy számunkra fontos eseményre, segítenek a költözködésben, vagy egyszerűen levesznek bizonyos terheket a vállunkról. Számukra a szeretet elsősorban cselekvésben, fizikai jelenlétben nyilvánul meg. Tudományosan bizonyított tény, hogy egy szeretetteljes ölelés valóságos lélek elixír, a legnagyobb veszteségek közepette is biztonságot adhat. Természetesen nem mindenki igényli ugyanolyan mértékben a testi közelséget, ezért az érintés is csak akkor válik valódi szeretetnyelvé, ha tiszteletben tartjuk egymás határait.

És akkor az őszinteség lenne talán a barátság hatodik, egyben legfontosabb szeretetnyelve. Egy szoros baráti kapcsolatban egyszerre vágyunk elfogadásra és kendőzetlen őszinteségre. Azt kívánjuk, hogy valaki akkor is szeressen bennünket, amikor hibázunk, vagy nem a legjobb arcunkat mutatjuk, de egyben azt is reméljük, hogy legjobb barátunk azonnal figyelmeztet minket, hogyha rossz irányba tartunk. De vajon őszintén kimondják az emberek, amit gondolnak? Egymásról is, hogyha megteszik, valóban képesek vagyunk pozitívan értékelni az építő jellegű kritikát? Képzeljük el, hogy egy kedves barátunk új kapcsolatba kerül, amelyben láthatóan egyre bizonytalanabbá, szomorúbbá, szorongóbbá válik, kívülről nézve tehát tisztán kivehetők bizonyos toxikus minták. Egy igaz barát azonban nem feltétlenül jelenti ki, hogy azonnal szakítanod kéne, hiszen nem ő él benne, és nem látja tisztán a háttérben zajló folyamatokat. Az viszont elmondhatja, hogy aggódom érted, mert úgy látom, mostanában nem vagy önmagad. Ez nem ítélkezés, hanem szeretetteljes tükrözés és támogatás. Máskor talán éppen egy látványosan negatív következményekkel járó döntés után kérünk tanácsot és segítséget. A barátunk mellettünk állhat úgy is, hogy közben hozzáteszi, megértem, miért tetted, de szerintem ezért neked is vállalnod kell a felelősséget. Az elfogadás tehát nem azt jelenti, hogy automatikusan felmentjük egymást a hibásnak bizonyuló cselekedetek súlya alól. Az sem mindegy, mikor és hogyan mondunk igazat. Ha valaki éppen most omlott össze, először csupán együttérzésre és egy nagy baráti ölelésre van szüksége, a kiózanító lelki fröccs helyett. Csak később lesz képes meghallani és kielemezni a nézőpontunkat. Az őszinteség időzítése sokszor fontosabb, mint a mondani valónk tartalma. A csak őszinte vagyok veled mondat hangoztatása ugyanakkor nem adhat felhatalmazást a megalázásra. Nem szeretetteljes és építő jellegű, ha valaki rendszeresen a külsőnket, a párválasztásunkat, vagy az életformákat, életszemléletünket kritizálja, miközben egyáltalán nem kíváncsi az érzéseinkre. Az igazmondás célja nem az, hogy igazságosztóként a másik fölé helyezzük magunkat, hanem hogy segítsünk neki tisztábban látni. És hogy mit őriznek a barátság szavai? A magyar barát szó állítólag szláv eredetű, amely az óegyházi brat, vagyis fiú testvér alakjából ered, és azt mutatja meg, hogy a barátságok mélyén valójában ott rejlik a testvériesség gondolata. Az óangol freund vagy friend egy szerető, ragaszkodó szemét jelentő germán szóból ered, végső gyökere pedig a szeretni fogalmához kapcsolódik. Egy igaz barátság sem pusztán közös élményeket és egyetértést jelent, jóval több annál. Sokan választott családként tekintenek rájuk, ahol a feltétel nélküli szeretetet is megtapasztalhatják. Az igaz barátot onnan ismerjük fel, hogy nem mindig azt mondja, amit hallani szeretnénk, de konfliktusok és az egyetértés hiánya esetén sem vonja meg tőlünk a szeretet.

tét. Gondoljanak mindenre a mai napon, hiszen ma van a Barátság Világnapja, július 30-a van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Jó reggelt és jó barátokat mindenkinek!

Soltész Rezső felvétele szólt, ez volt a Jó barát című dal. 6 óra 52 perc van, még egy kis zene belefér ebbe az órába, aztán 7 órakor jönnek majd az első hírek, aztán a következő órában is várjuk Önöket az évforduló naptárral, lesznek információk és gyerekgondolatok is, maradjanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere pénteken egynapos hivatalos látogatást tesz Szlovéniában. A magyar diplomácia irányítója a két ország kapcsolatairól és nemzetközi ügyekről egyeztet Ljubljanában Tone Kaiser szlovén külügyminiszterrel, majd Hodoson találkozik a helyi nemzeti közösségek képviselőivel a határmenti együttműködés jegyében. A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és bozott tüzeknek, ezért vörös tűzveszélyességi figyelmeztetés van érvényben Szlovénia egyes részein, például a délnyugati és a tengerparti térségben. Ez azt jelenti, hogy elővigyázatosságból tilos a tűzgyújtás, illetve a nyílt láng használata az erdőkben és a természetes környezetben. A Duna rekordalacsony vízállása miatt szerda délután megkezdték a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítását, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT. Aszódi Attila, Paks 2 volt kormánybiztosa szerint a vízhiány és a közelgő hőhullám együttes hatása miatt technikailag akár az is elképzelhető, hogy mind a 4 blokkot le kell állítani, ami az erőmű teljes leállását jelenti. A szerbiai Naftna Industria Srbije újabb kérelmet nyújtott be az amerikai kormányzathoz a különleges működési engedély kiadására annak érdekében, hogy július 31-e után is folytathassa tevékenységét, amikor a jelenleg érvényes engedély hatálya lejár, jelentette a szerbiai rádió és televízió. A többségi orosz tulajdonban lévő vállalat kérelmét az Amerikai Egyesült Államok külföldi vagyonellenőrzési hivatalához nyújtotta be. Az engedély jóváhagyása lehetővé tenné a horvát Jadranski Naftovod, azaz a Janaf számára is, hogy továbbra is nyersolajjal lássa el a nyispancsovai finomítóját, számolt be róla az Index.hr horvát hírportál. Az amerikai kormányzat korábban meghosszabbította azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi a MOL számára, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz Gazprom Nyeftel a Nyisben meglévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély is július 31-ig érvényes. Nem dőlhetnek hátra a tűzoltók Spanyolországban és Franciaországban, mivel már úton van az újabb hőhullám. A délnyugat-franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében tomboló hatalmas tűzvésznél, amely miatt százezreket kellett evakuálni, kedreggelre sikerült stabilizálni a helyzetet, megállították a tűz terjedését, ám a várható hőmérséklet emelkedés és a tengeri szél együttes hatása miatt a hatóságok attól tartanak, hogy a tűz új erőre kaphat. A spanyol tűzoltók az előzőekhez képest nyugodtabb éjszakán vannak túl, de a Madridtól nyugatra tomboló tüzek elleni küzdelemben úgy szintén a következő órák lesznek döntőek, mivel a hőmérséklet ismét emelkedőben van. A két országban összesen több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, ez volt az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb evakuációs művelete a kontinensen. Eközben Portugáliában több tűz is kitört az ország északi és középső részén, több mint 1000 tűzoltó küzd a lángokkal. A katasztrófa az Egyesült Királyságot sem került el. Skóciában vészhelyzetet hirdettek a Cairngorms területén pusztító erdőtűz miatt, de az ország más részein is kisebb tüzek keletkeztek. Sport. A konferenciáliga selejtezőjében résztvevő szlovén futballklubok ma játsszák visszavágó mérkőzéseiket. A Koper hazai pályán védené meg 2 gólos előnyét a Feröeri Runavik ellen. A Bravo idegenben próbálja megtartani az 1 gólos előnyét a macedón Skendie ellen. Az Alumini pedig idegenben a Dinamo Tiranával csap össze.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 32-37 fokig melegszik fel a levegő, az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a hőséget.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás, az utakon a forgalmi rendőrség az autópályán végez majd gyakoribb sebességellenőrzést.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a Kossuth és Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar Pál István Szalonna és bandája zenél. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

Következik a kalendáriumból néhány esemény és néhány név a mai nappal kapcsolatban. Július 30-a van. 1792-ben a francia forradalom alatt a Párizsba bevonuló Marseille önkéntesek első alkalommal énekelték nyilvánosan a Marseillaise-t, amely hamarosan Franciaország nemzeti himnusza lett. Aztán megnyílt az első magyar lóvasút Pest-Szénatér és Újpest városkapu között, a Pesti Közúti Vaspályatársaság üzemeltetésében. 1866-ban történt ez. Aztán 1889-ben elindult Budapesten az első közforgalmi, rendes nyomtávú állandó villamos. Aztán az első vízilabda mérkőzés volt Magyarországon Siófokon 1899-ben. 1908-a szibériai alsó Tunguszka és a Léna folyók között a légkörbe lépett tűzgömbé vált, majd még a légkörben felrobbant egy üstökös mag. 1919-ben román csapatok átkelnek a Tiszán és megindulnak Budapest felé, két nap múlva elbukott a Magyar Tanácsköztársaság. 2003-ban Mexikóban legördült a gyártó sorról az utolsó Volkswagen Bogár személygépkocsi. E nap szülötte volt Giorgio Vasari, olasz építész és festőművész, valamint író. Emily Bronte, angol írónő, az Üvöltő szelek szerzője. Jelki András, magyar utazó és kalandor. Henry Ford, amerikai autógyáros. Paul Anka, amerikai énekes, illetve kanadai énekes, aztán Arnold Schwarzenegger, osztrák születésű testépítő, amerikai filmszínész, Kalifornia állam volt kormányzója, de sokunknak ő mégiscsak Terminátor. Aztán megszületett Jean Reno, francia színész, rengeteg jó filmben láthatták, Kate Bush, angol énekesnő, szintén a mai nap születte, akárcsak Laurence Fishburne, amerikai filmszínész, Lisa Kudrow, amerikai színésznő, Christopher Nolan, brit-amerikai filmrendező és Hilary Swank, Oscar-díjas amerikai színésznő és producer is e nap születte. E napon halt meg Egressy Gábor színész, aztán Tompa Mihály magyar költő, Nikolaj Nikolajevics Polikarpov szovjet repülőgép tervező, Umberto Nobile olasz mérnök, katonatiszt, léghajó tervező, az északi sark kutatója volt ő, aztán meghalt Ligeti Erika, magyar szobrász és éremművész. Zente Ferenc, Kossuth Díjas magyar színművész és a nemzet színész is e napon halt meg, Ingmar Bergman, svéd filmrendező, aztán Lynn Anderson, Grammy Díjas amerikai country énekes, és Orbán József folkzenész, ő volt a 100 Folk Celsius énekese, őket említjük a mai kalendáriumból röviden. Mári zenével folytatjuk, 7 óra 21 perc van, 7:30-kor jönnek a friss információk.

Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turniste üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turniste. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Időjárás. Időjárás jelentés 7:30 a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, még mindig süt a nap, és így marad a folytatásban is. Nagyon meleg napokra készüljünk, minden jót viszonthallásra, lehetne ennyi is egyébként, de azért egy kicsit bővebben is mondom mindjárt a helyzetképet. 22 fok van itt Lendván, már most. Muraszombatból 20 fokot jelentenek, Mariborból és Ljubljanából úgy szintén, és Koper környékén is 20 fok a hőmérséklet, a Kredaricán 14 fokot mértek legutóbb. Derült napos időre készülhetünk a nap folytatásában is, egyre inkább emelkedő hőmérsékletekre. A mai csúcsérték 32-37 fok között várható, holnap már 38 fok is lehet, és marad a derült idő. Figyelmeztetést adtak ki a nagy meleg miatt, hőségriasztást, illetve a természetben nagy a tűzveszély kockázata, úgyhogy emiatt is érdemes odafigyelni. Napról napra fokozódik majd a hőség. Ma a tikkasztó hőségben szinte felhőmentes száraz időre számíthatunk, mérsékelt, néhol megélénkülő délkeleti szél mellett. A hőmérsékletek most 21 és 23 fok között alakulnak Magyarország szerte, délután 34-36 fokra lehet számítani. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű, jönnek a trópusi éjszakák 20 fok körüli hőmérsékletekkel, napközben pedig közelítjük már a 40 fokot, szombat-vasárnap 40 fok is lehet akár. Hát, igen, nehéz kimondani, meg nehéz lesz átélni is. Bízunk benne, hogy sikerülni fog. A fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Front amúgy nincs a térségünkben, de gondolom, ez senkit nem vigasztal. Az érzékenyek körében fejfájás, migrén-gyulladásos panaszok előfordulhatnak. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei. Vérnyomás ingadozás rosszul létléphet fel. A légzőszervi betegséggel élők is nehezen viselik a kánikulát, meg mindenki más is egyébként. Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradék, csökkent a koncentráló képesség, az UV-sugárzás nagyon-nagyon erős lesz, de gondolom, hogy nem kellemes amúgy sem kint a fullasztó levegőben a tűzőnapon tartózkodni, úgyhogy ne is tegyék ezt, inkább maradjanak a lesötétített hűvös szobában, és hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Nem akarom persze elbagatelizálni a helyzetet, az a helyzet, hogy a következő körülbelül egy hétre kritikussá válhat az időjárásunk, nagyon-nagyon melegre, magas hőmérsékletre, füllesztő időre lehet számítani, vagy füllett időre lehet számítani, úgyhogy tényleg körültekintően, nagyon lassan, a fizikai munkát mellőzve csak azt intézzék, amit nagyon muszáj, ne induljanak hosszabb útra, főleg ne a nagy melegben, és tényleg fogyasszanak elegendő folyadékot, friss gyümölcsöket, hűsítő ételeket, italokat, és figyeljünk oda egymásra. Ennyi talán, amit érdemes még hozzátenni gyorsából, és akkor az időjárás és az orvos meteorológia után mindjárt az utak következnek.
1: Közlekedési hírek.
0: Természetesen országszerte száraz utakon folyik a forgalom egyelőre még elviselhető körülmények között, de ez napközben majd gyorsan változik, legyenek körültekintőek. Torlódik a forgalom a tengermelléki autópályán Vörtnika és Brezovica között a főváros felé, aztán a Stájer autópályán Domzsále és Zadobrova között Ljubljana felé, Sembeter és Zsálec között pedig Maribor irányába. Baleset történt a Novomesto-Kronovo regionális utat Otocsesz közelében, lezárták a baleset miatt. Itt vidékünkön nagyobb fennakadást nincsen, már a reggeli csúcsforgalomban megnövekedett a közlekedésben résztvevők száma, főleg a nagyobb városokba vezető és a városokat elkerülő utakon, legyenek körültekintőek, radarra a Muravidéki autópálya szakaszon lehet számítani. Július 30-a van, csütörtök, és 5 perccel múlt el 7:30, ezek a friss információk. Az információkat követően pedig zenével folytatjuk tovább ebben az órában, de lesznek nem sokára gyerek gondolatok is.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Szerettek így fodrászhoz járni, vagy hogy kezeli valaki a hajatokat? Az elfogadható a számotokra?
1: Igen. Nekem igen, mert amúgy is szeretem, ha le lesz vágva a hajam.
0: Szereted, hogyha rendezed?
1: Igen.
0: Szép a frizurád is. Illuska, te mondod, hogy nem szeretsz fodrászhoz menni.
1: Én nem is szoktam.
0: Nem is szoktál? Aha.
1: Én sem szeretek fodrászhoz menni, csak az anyukám szokta vágni a hajamat, azt szoktam szeretni.
0: Azt szereted.
2: Én, hogy vágják a hajamat, akkor azt szeretem, de hogyha fésülik, akkor azt nem, mert akkor nagyon húzzák. De én olyan fésűvel fésülködök, ami nem húzza, de csak egyetlen fésű van olyan.
0: Nem egyenes hajról van szó, nem egyenes a hajat, hanem inkább ilyen hullámos vagy göndöresebb, ugye?
2: Igen.
0: Ez biztos, hogy nem egyszerű fésülni. Naponta fésülöd?
2: Igen.
0: Naponta ki van akkor fésülve. Persze, hogyha egy bekócosodik, vagy elfekszed éjszaka, akkor nyilván nehezebb kifésülni. Ki tudja a legjobban kifésülni a hajadat? Egyedül vagy van valaki a családból, aki szívesen hozzálát?
2: Hát az anya, hogyha megkérem, akkor szívesen fésüli, de én sose szoktam megkérni.
0: Inkább egyedül kifésülöd?
2: Igen.
0: Az milyen érzés?
2: Jó.
0: Ez egy masszázs is akkor a fejnek. Szerettek fésülködni?
1: Igen, nekem van egy saját kis fény.

A Republik felvétele szólt, jó reggelt mindenkinek, aki 8 perccel, 8 óra előtt ébredezik, annak is, annak meg pláne, aki mondjuk már 4-5 óra tájban ébredt, és neki már nem is annyira reggel van, hanem inkább jó napot, és további szép napot mindenkinek, 8-kor jönnek majd a friss hírek, a következő órában a zenék közt meghallgatjuk a 7 zeneszámát is, fél 9 tájban pedig ma is jövünk egy kis útravalóval.

0: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hírek a Uravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere pénteken egynapos hivatalos látogatást tesz Szlovéniában. A magyar diplomácia irányítója a két ország kapcsolatairól és nemzetközi ügyekről egyeztet majd Ljubljanában Tone Kaiser szlovén külügyminiszterrel, majd Hodoson találkozik a helyi nemzeti közösségek képviselőivel a határmenti együttműködés jegyében. Július 31-ével Szlovéniában és többségében az EU-ban is lejár a határidő az Európai Unió új, a javításhoz való jogról szóló irányelvének nemzeti jogrendbe való átültetésére. Az uniós irányelv előírja, hogy a gyártóknak a műszakilag javítható termékek, például a mobiltelefonok, porszívók vagy mosógépek javítását akkor is biztosítaniuk kell, amikor a kötelező jótállás már lejárt. A javítást átlátható feltételekkel, ésszerű időn belül és ésszerű áron kell elvégezni. A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és bozott tüzeknek, ezért fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben Szlovénia egyes részein, például a délnyugati és a tengerparti térségben. A legmagasabb fokozatú figyelmeztetés azt jelenti, hogy a fokozottan tűzveszélyes időszakban elővigyázatosságból tilos a parlag és gazégetés, illetve a nyílt láng használata az erdőkben és a természetes környezetben. Július 30-án csütörtökön Budapestre látogat Markus Söder, bajor miniszterelnök, a jobb-közép kereszténydemokrata CSU elnöke, akit Magyar Péter, magyar miniszterelnök fogad. A találkozó célja a bajor-magyar kapcsolatok újjáélesztése, de a politikai kérdések mellett gazdasági témák, valamint az egyetemek közötti együttműködés is szóba kerül majd. A találkozót követően a két miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart, amin beszámolnak tárgyalásaik eredményéről. A mostani találkozó lesz az első alkalom 2018 óta, hogy a bajor és a magyar miniszterelnök találkozik, a célja pedig az utóbbi években fagyossá váló kapcsolatok újraindítása és megerősítése. Söder egyébként nem csak Budapestre látogat, a kétnapos diplomáciai útja során Magyarországról tovább utazik Görögországba, de Moldovába is ellátogat majd. Megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán Lublinban, elsősorban az ukrán államfő közelmúltbeli Egyesült Államokbeli tárgyalásairól, közölte a lengyel miniszterelnöki hivatal. A megbeszélésen egyebek mellett a kapcsolatok rendezéséről, a Lengyelországban élő ukránok elleni gyűlöletbűncselekményekre való reagálásból, a védelmi együttműködésről és az amerikai látogatás nyomán az európai partnerekkel való egyeztetésről volt szó. Ez volt az első alkalom, hogy az ukrán elnök Lengyelországban látogatott, miután a két ország közös történelmi múltja körül kialakult vita nyomán visszavonták fehér sas érmét. Sport. Luka Doncic augusztusban 4 napos edzőtábort tart hazájában a Los Angeles Lakers teljes keretének. A szlovéniai program célja a csapatépítés és a közös munka az új szezon előtt. Erről Dave McManamin, az ESPN újságírója számolt be az X-hálózaton a csapathoz közel álló forrásra hivatkozva. A program edzést, golfozást, Ljubljana nevezetességeinek megtekintését és társasági életet is magában foglal, majd mielőtt megkezdődik a hivatalos felkészülés.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 32-37 fokig melegszik fel a levegő, az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a hőséget.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 74 éves korában elhunyt Szabó Laci alsólakosból. Temetése július 30-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Aznap 15 órától a helybeli halottas házban lesz felravatalozva. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 74 éves korában elhunyt Szabó Laci alsólakosból. Temetése július 30-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Aznap 15 órától a helybeli halottas házban lesz felravatalozva.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

Két perccel vagyunk fél kilenc után. Következzék egy kis útra való ma reggelre. Kevés olyan szó van, amely annyi érzelmet vált ki belőlünk, mint a megbocsátás. Vannak, akik könnyen kimondják, nem haragszom, mások évekig, sőt évtizedekig hordozzák magukban a sérelmeket, a csalódásokat és a fájdalmat. Pedig a megbocsátás nem elsősorban a másik emberért fontos, hanem saját magunkért. A harag, a neheztelés és a bosszúvágy olyan érzelmi terhek, amelyeket hosszú ideig cipelni rendkívül kimerítő. A megbocsátás ezzel szemben lehetőséget ad arra, hogy elengedjük a múlt egy darabját, és újra a jelenre, valamint a jövőre összpontosítsunk. Sokan azt gondolják, hogy megbocsátani annyit jelent, mint elfelejteni a történteket, vagy felmenteni azt, aki megbántott bennünket. Valójában a megbocsátás ennél sokkal mélyebb folyamat. Nem azt jelenti, hogy helyesnek tartjuk a másik ember viselkedését, és nem is azt, hogy újra ugyanúgy bízunk benne, inkább azt jelenti, hogy nem engedjük tovább uralkodni életünk felett a haragot és a keserűséget. A megbocsátás tehát nem a múlt átírása, hanem a saját lelkünk felszabadítása. Amikor hosszú időn keresztül őrizzük a sérelmeinket, azok lassan életünk részévé válhatnak. Újra és újra felidézzük a fájdalmas eseményeket, fejben vitatkozunk azzal, aki megbántott, és gyakran olyan helyzeteket élünk át újra, amelyek már régen elmúltak. Ez az állandó belső feszültség kimerítheti a szervezetet. A tartó stressz hozzájárulhat az alvás romlásához, ingerlékenységhez, szorongáshoz, és hosszú távon a testi egészségre is kedvezőtlen hatással lehet. Nem véletlen, hogy a pszichológiai kutatások szerint a megbocsátás gyakorlása sok embernél együtt jár a jobb lelki közérzettel és a kisebb stressz terheléssel. Sokan azért nem tudnak megbocsátani, mert attól tartanak, hogy ezzel gyengének vagy kiszolgáltatottnak tűnnek, pedig ennek éppen az ellenkezője az igaz. Haragudni sokkal könnyebb, mint elengedni a sérelmeket. A megbocsátáshoz bátorság, önismeret és lelki erő szükséges. El kell fogadnunk, hogy a múltat már nem tudjuk megváltoztatni, de azt igen, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. A megbocsátás tehát nem vereség, hanem egy tudatos döntés a belső béke mellett. Érdekes módon sok embernek nem másoknak, hanem saját magának a legnehezebb megbocsátani. Egy rossz döntés, egy elszalasztott lehetőség, vagy egy elhibázott mondat miatt éveken át képesek vagyunk önmagunkat hibáztatni, pedig mindannyian követünk el hibákat. Ezek az élet természetes részei. Ha mindig csak a múlt kudarcait ismételgetjük magunkban, nehezen tudunk fejlődni. Az önmagunkkal szembeni megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem vállaljuk a felelősséget a tetteinkért, hanem azt, hogy tanulunk belőle és tovább lépünk. Egyetlen emberi kapcsolat sem tökéletes. Barátságokban, házasságokban, családokban és munkahelyeken is előfordulnak félreértések és konfliktusok. Ha minden sértést örökre magunkban hordoznánk, előbb-utóbb minden kapcsolat megromlana. A megbocsátás lehetőséget ad arra, hogy újra párbeszéd alakuljon ki, és a bizalom, ha nem is mindig teljesen, de legalább részben helyreálljon. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden kapcsolatot meg kell menteni. Vannak helyzetek, amikor a legjobb döntés a távolságtartás. Ilyenkor is fontos lehet a megbocsátás, mert segít elengedni a múlt fájdalmát, még akkor is, ha az útjaink végleg külön válnak. Mindjárt folytatjuk.

Az elmúlt évtizedekben számos pszichológiai vizsgálat foglalkozott a megbocsátás hatásaival. Az eredmények alapján azok az emberek, akik képesek elengedni a tartós haragot, gyakran kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat, alacsonyabb stresszről számolnak be, és könnyebben építenek harmonikus kapcsolatokat. Természetesen a megbocsátás nem old meg minden problémát, és nem tünteti el egyik napról a másikra a fájdalmat, inkább egy folyamat, amely időt, türelmet és sokszor önismeretet igényel. A megbocsátás ritkán történik egyik pillanatról a másikra. Először érdemes elfogadni, hogy fájdalom ért bennünket, és megengedni magunknak az ezzel járó érzéseket. Segíthet, ha megpróbáljuk kívülről is szemlélni a történteket, nem azért, hogy igazoljuk a másik embert, hanem hogy jobban megértsük a helyzetet. Sokaknak az is segítséget jelent, ha leírják érzéseiket egy naplóba, beszélgetnek egy bizalmas személlyel, vagy egyszerűen időt adnak maguknak. A legfontosabb azonban az, hogy ne siettessük ezt a folyamatot. A valódi megbocsátás nem kényszerből születik, hanem belső elhatározásból. A tartós stressz és a negatív érzelmek, már tudjuk jól, hosszú távon megterhelhetik a szervezetet. Bár a megbocsátás nem csodaszer, sokan arról számolnak be, hogy amikor sikerül elengedniük a régi sérelmeket, nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat. A lelki béke gyakran jobb alváshoz, kisebb feszültséghez és harmonikusabb mindennapokhoz vezethet. A test és a lélek szorosan összekapcsolódik, ezért a belső egyensúly megteremtése az egész szervezet működésére kedvezően hathat. Összegzésképpen a megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a múltat, vagy elfogadjuk azt, ami fájdalmat okozott. Sokkal inkább azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a sérelmek tovább irányítsák az életünket. Aki képes megbocsátani, nem a másik embernek ajándékoz valamit, hanem önmagának. Megszabadulhat a harag súlyától, teret adhat a belső békének, és könnyebben fordulhat a jövő felé. A megbocsátás talán nem mindig könnyű, de az egyik legnagyobb ajándék, amelyet saját magunk adhatunk. Nem változtatja meg a múltat, de megváltoztathatja azt, ahogyan a jelenben élünk, és ez sokszor többet ér bármi másnál. Ez a ma reggeli útra való. Vigyék szeretettel!

alkalommal nyerte meg a Balatont megkerülő nemzetközi távolsági vitorlás versenyt, az idén 92 éves kék szalagot. A balatoni vitorlázás legnagyobb ünnepe, Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye, az 58. kék szalag most 9 órakor kezdődik majd Balatonfüreden. A kontinens legnagyobb presztízsű, legrégibb, leghosszabb távú és a legtöbb indulót regisztráló tókerülő versenyét először 1934. július 27-én indították, amit Ugron Gábor nyert Rabombán nevű cirkálójával. A szeles verseny legeredményesebb vitorlása a Tramontana volt, a cirkálóval 1940-ben, 42-ben, 63-ban, 71-ben, 77-ben, 79-ben és 89-ben is megnyerték a kék szalagot, és bár a hullámok mindig a legjobb hajós oldalán állnak, a dolog közel sem ilyen egyszerű. Szükség van a szabály ismeretekre, biztos hajókezelési rutinra, azaz magabiztosan kell tudni vitorlát kezelni, manőverezni, reffelni, ez a vitorla felületének a csökkentése, fordulni és kikötni különböző szélviszonyok között. Ismerni kell természetesen a versenytaktikai fogásokat, ügyesen kell kihasználni a szélfordulókat, a különböző pályataktikákat. Tisztában kell lenni a navigáció és a meteorológia kapcsolatával, hiszen a Balaton időjárása gyorsan változhat, bizonyos pillanatokban a szél írja a versengés forgatókönyvét. Értelmezni kell az előrejelzéseket, a széljelenségeket, és kezelni kell az esetleges viharhelyzeteket. Ma ez nem lesz egyébként. Az állóképesség ugyanolyan fontos, mint a stratégiai képességek megléte, de az állóképesség ilyenkor lelki alkat kérdése is. A megmérettetés hagyományosan minden évben azon a júliusi napon indul, amelyik legközelebb esik a teli holdhoz, mert a vitorlásokat a teli hold fénye segítheti az éjszakai navigációban. A Tihanyi sportszállóban rendezett ünnepségen a Balaton kék szalagját legelőször József főherceg adta át Ugron Gábornak 1934. július 29-én. Már akkor világossá vált, hogy a verseny az egyik legjobb propagandaeszköz a Balaton népszerűsítéséhez. A gyorsasági verseny hagyományos útvonala Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Keszthely, Balatonfüred. A verseny szabályai egyszerűek voltak már a 30-as években is. Az nyer, aki a kiírt távolságon az óramutató járásának megfelelően a leggyorsabban, kikötés nélkül körbehajózza a légvonalban 155 kilométeres távolságot. A verseny eredete egészen az Atlanti-óceánig vezethető vissza, annak idején az óceánon leggyorsabban átkelő hajó nyerhette el a kék szalag címet, és a balatoni verseny ennek a tradíciónak állított emléket. Persze nem a kék szalag az egyetlen tókerülő verseny, hiszen tartanak ilyet a Garda-tavon, a Bodeni-tavon és a Genfi-tavon is. Ugyanakkor a magyar kék szalag elsőségét senki nem vitatja, ez a kontinens legrégebbi tókerülő vitorlás viadala, ugyanakkor hiába hajtja a kék szalag vitorláját a szél mellett a hagyomány is, maga a verseny is változik. Annak idején még nem volt időkorlátozás, manapság viszont van. 48 óra alatt kell teljesíteni a távot. 1942-ig a versenyt két évente tartották meg páros években. A háború miatt is voltak kimaradt évek, és csak 1947-ben tartották újra a versenyt, sokáig csak a páratlan években. A háború utáni állapotokat jól szemlélteti az, hogy nem volt nevezési díj, ugyanakkor a résztvevők kaptak egy-egy oldal szalonnát. És hogy mi a díj? A nyertes hajó árbócának csúcsán lobokhat a szalag egészen addig, amíg a kapitánya őrzi az elsőségét, illetve serleg is jár, amelyet a Herendi Porcelán Manufaktúra adományoz a legjobb hajósnak. A verseny egy idő után már annyira népszerű lett, hogy 2001-ben elhatározták, hogy minden évben megrendezik. A kék szalag történetének legsikeresebb versenyzője Litkei Farkas, aki egymás után 9 alkalommal tűzhette zászlajára a dicsőség zászlaját, illetve szalagját 2001 és 2009 között, majd ezt követően 2011-ben, 2013-ban és 2016-ban is győzni tudott. Részben a kék szalagnak is emléket állít Farkas Ádám balatonfüredi Bújtor Istvánt ábrázoló szobra. Farkas az alkotásba belekomponált az 1969-es kék szalag győztes Rabombán 2 hajót. A Rabombán 2 még az 1980-as évek második felében lett az ötvös csöpi balatoni zsarút alakító színész tulajdona. Oldd el a köteleket, hajózz ki a biztonságos kikötőből, fogd be a szelet a vitorlátba, fedezd fel, álmodj,

hogy ismerd meg a világot, mondta Mark Twain, és azt kell mondanunk, hogy igaza volt, és még az sem baj, ha közben versenyzünk is. Írják az 58. balatoni kékszalaggal kapcsolatban az interneten, amely, ha minden jól megy, 10 perc múlva rajtol majd. Itt nálunk 10 perc múlva hírek következnek, maradjanak velünk, hallgassák meg!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és
1: 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A legújabb kormányzati intézkedések ellenére az üzemanyagárak továbbra is magasak Szlovéniában, ezért Ljubljana engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy szükség esetén ideiglenesen az uniós minimum alá csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját, közölte a pénzügyminisztérium a Forbes Szlovénia magazinnal. Horvátország néhány nappal ezelőtt kapott zöld utat Brüsszeltől egy ilyen intézkedésre. A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és bozott tüzeknek, ezért fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben Szlovénia egyes részein, például a délnyugati és a tengerparti térségben. A legmagasabb fokozatú figyelmeztetés azt jelenti, hogy a fokozottan tűzveszélyes időszakban elővigyázatosságból tilos a parlag és gazégetés, illetve a nyílt láng használata az erdőkben és a természetes környezetben. Vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama, írja a Magyar Távirati Iroda. Az eurót reggel 6 órakor 363,73 század forinttól jegyezték, a szerda délután 6 órai 362,63 század forintos álláshoz képest. A dollár jegyzése 317,7 forintra csökkent, a svájci franké pedig 389,49 század forintra emelkedett. A forint 0,3%-kal gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben, továbbá 0,3%-kal erősödött a dollár ellenében. Meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Tula városában, közölte szerdán a Rigában szerkesztett Medúza című orosz ellenzéki hírportál. Az orosz nyomozóbizottság tájékoztatása szerint a merénylet célpontja Andrei Cserezov, a dróngyártással foglalkozó orosz légiszállítási laboratórium cég igazgatója volt. Az üzletembert éjszaka támadták meg, amikor éppen hazatért. A merénylő a lépcsőházban várt az áldozatra és háromszor meglőtte. A sebesült Cserezovhoz felesége hívott mentőt. Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult eljárás. Csütörtökre virradóra ismét Iránt támadta az Egyesült Államok hadserege. A központi parancsnokság beszámolója szerint az iráni forradalmi gárda több tucatnyi célpontját találták el, köztük katonai központokat, rakéta és dróngyártó üzemeket, továbbá parti megfigyelő egységeket, írja a BBC. Donald Trump elnök február végén még arról beszélt, hogy az iráni háború néhány hétig tarthat, de 5 hónappal az első támadás után továbbra sem látszik a konfliktus lezárása. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Törökországot a kínai Ningbóban zajló Nemzetek Ligája negyed döntőjében. Az éremért folyó küzdelemben a szlovének a csütörtöki Lengyelország-Ukrajna mérkőzés győztesével csapnak majd össze.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 32-37 fokig melegszik fel a levegő, az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a hőséget.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal az Offenbach egy újabb slágert vett kezelésbe. A francia slágergyáros producer páros, az Offenbach, ezúttal a brit Star Sailor egyik legismertebb dalához nyúlt hozzá. A több mint 20 éve megjelent For the Floor új változata megtartja James Walsh karakteres vokáját és az eredeti felvétel melankolikus érzelmi töltetét, miközben feszes ütemekkel, mély basszusokkal és nagyon lendületes elektronikus hangzással emeli át a dalt napjaink klubjainak a világába. A For the Floor egyszerre idézi meg az eredeti dal különleges atmoszféráját és ad neki egy nagyon friss nyári energiát, amely a régi rajongók mellett egy új generációt is könnyen megszólíthat. Úgyhogy érkezzen nálunk is itt a napi frissben most az Offenbach és a Star Sailor közös dala, a For the Floor. For the

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: MMR. A zene összeköt.

Na hát akkor úgy látszik, a számítógép sem bírja. A nagy meleget pedig most még nincs is 40 fok odakint, de valami megbolondult, úgyhogy bízunk benne, hogy én nem fogok és tudok beszélni. Apró hirdetés rovat következik itt az MMR-en, és hát jött néhány hirdetés, éppen most nézem át az e-maileket, és akkor mondom is sorban, amik érkeztek. Lentiből olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőttesből készült gabona vagy egyéb takarmány tárolására is alkalmas zsák. A következő számon lehet érdeklődni: 003670-es, 932, 74, 75-ös. Ez tehát az egyik hirdetés. Aztán ezt nem írták, hogy honnan jött. Wartburg 1981-es évjáratú, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban, motorhibásan eladó. A telefonszám 003630, 519, 56, 11-es. Jó, megyünk tovább. Régi motorokat, autókat vásárolnának. A telefonszám, ahol várják az ajánlatokat, illetve a részleteket, meg lehet beszélni: plusz 3630 553 77 66-os. Aztán még egy hirdetés: Zalalövőről ingyen elvihető kis cica. Múltkor már említettem, lassan megnő a cica. Plusz 3630 454 27 76-os a telefonszám. Tudom, hogy a poén nem mindig poén, egy idő után már főleg nem az. Úgyhogy elnézést. Van még egy. Szent Margit falván, a falu központjában, 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. Telefonszám plusz 3630 314 71 58-as. Na most ezek nagy része már úgy gondolom, hogy korábban is elhangzott hirdetés, úgyhogy ezeket is megtalálják már a rádió honlapján, sőt, itt nézem, az egyik nap pont ugyanebben a sorrendben elhangoztak ezek az apró hirdetések, úgyhogy könnyű dolgom lesz, nem kell sokat másolni majd. Tehát itt van a Wartburg, a tetőcserepek, vásárolnának motorokat, itt a kis cica, itt van Szent Margit falváról a beépíthető terület, tehát 1, 2, 3, 4, 5 hirdetés már volt, 1, 2, 3, 4, 5, és éppen ezeket mondtam el. Jól van, akkor nem hiányzik semmi. No, apró hirdetéseket várunk a folytatásban. Lakossági hirdetéseket álmodunkban közölni, ezeket el szoktuk mondani. És jó, hogyha tudjuk, hogy honnan érkezik a hirdetés, hogy az érdeklődők tudják belőni körülbelül a távolságot, hogy nekik megéri-e. Közben itt mondom a magamét, Robi meg újraindítja a számítógépet, hogy tudjunk majd érdemben dolgozni. Jelenleg szürke az egész, a háttérben szól azért a zene, mert van egy ilyen biztonsági megoldás a háttérben, ami zenét tud szolgáltatni, egyebet viszont nem. Úgyhogy bízunk benne, hogy azért tudunk tovább menni, most akkor hallgatjuk a zenéket, de persze várjuk az apró hirdetéseket az imént említett számokon.

0: Telefonálót köszöntök, haló.
1: Kedvét csókolom, hirdetni szeretnék.
0: Tessék mondani.
1: Mondhatom, fűtőjás eladó, illetve folyamatosan megrendelésre kapható.
0: Rendelhető. Igen.
1: Mondom a telefonszámot. 0630.
0: 30-as.
1: 58.
0: Igen.
1: 65.
0: 65.
1: 905. És ez lenti környéke.
0: Lenti környéke. Rendben van. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Minden jókat. Viszont hallásra.

0: Újabb telefonálót köszöntök. Haló?
1: Jó napot kívánok, hallottok, halom.
0: Üdvözlöm, tessék.
1: Egy piros Suzuki Flex szeretnénk eladni.
0: Piros Suzuki eladó.
1: 2012-es évi aratú.
0: Igen.
1: Megkímélt állapotban van.
0: Megkímélt.
1: Kímás. Ezres motorral. Újszerű állapotban.
0: Ezres motor. Újszerű állapot, rendben.
1: 1.450.000 forintos irányáron.
0: Egy pillanat, irányár, mennyi?
1: 1.450.000 forint.
0: 1.450.000, igen.
1: És ez Nagy Kanizsán található.
0: Nagy Kanizsa, igen.
1: És mondok egy telefonszámot, a 30-as.
0: 30-as.
1: 357.
0: Igen.
1: 25.
0: Igen.
1: 77.
0: 77, és milyen típusú Suzuki?
1: Suzuki Flash.
0: Flash, jó.
1: Azt ezt nem mondtam is az elején?
0: Nem tudom, lehet, hogy én nem figyeltem, de most akkor felírtam.
1: Vagy én nem.
0: Rendben. Nagyon szépen.
1: Kellem meg, szép napot.
0: Köszönöm önöknek is.
1: Jó pihenést.
0: Minden jót kívánok. Viszont hallásra.

Mindjárt 3:40 lesz, úgyhogy a végéhez érkezik az apró hirdetés rovat. Mondom, amik érkeztek, most lehet, hogy nem pont ugyanabban a sorrendben, de igyekszem nem kihagyni semmit. Warburg 1981-es évjáratú, 45.000 kilométerrel megkímélt állapotban motorhibásan eladó. Telefonszám 00-3630 519-5611-es. Most csak az jutott eszembe, egy 81-es autó, biztos voltak vele kapcsolatban emlékek, úgyhogy ilyenkor az ember azt is gyakorlatilag, hát nem eladja, az emlék megmaradt persze, de azért mégis, na hát igen. Ez a valóság, de azért mégis, na, hát igen, ez a valóság. No, másik hirdetés lenti.

30, 31, 47, 158-as, ezek érkeztek, és már korábban is voltak. Aztán Lenti környékén eladó fűrtojás, és rendelhető is a későbbiekben. A telefonszám 003630, 58, 65, 905-ös. És Nagykanizsán eladó egy piros színű Suzuki Flash gépkocsi, 1000 köbcent és 2012-es évjárat, megkímélt újszerű állapotban klímával árulják, az irányár 1 millió 450 ezer forint. A telefonszám 003630 357 22. Még egyszer mondom, mert elrontottam, tehát a nagykanizsai Suzuki telefonszáma 003630 357 25 77-es, természetesen a hirdetőnek a telefonszáma, csak mi közben az jutott eszembe, hogy senki többet harmadszor, na ennyi, akkor ma délelőtre az apró hirdetés, délután is hirdethetnek, majd most a folytatásban megjönnek a zenék, 10 órakor híreket mondunk, hallgassák meg.

kocsba zár.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a Kossuth és Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar Pál István szalonna és bandája zenél. Tartsanak velünk csütörtökön este 6:45-től.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A legújabb kormányzati intézkedések ellenére az üzemanyag árak továbbra is magasak Szlovéniában, ezért Ljubljana engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy szükség esetén ideiglenesen az uniós minimum alá csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját, közölte a pénzügyminisztérium a Forbes Szlovénia magazinnal. Horvátország néhány nappal ezelőtt kapott zöld utat Brüsszeltől egy ugyanilyen intézkedésre. A közlekedési és beruházási minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntött, közölte a tárca. Ez azt jelenti, hogy augusztus 1-e szombat 22 óra és augusztus 2-a vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd a magyarországi közutakon. Ugyanakkor a forgalom korlátozás augusztus 1-e szombat 15 és 22 óra, valamint augusztus 2-a vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára. Júliusban csökkent azoknak a német vállalatoknak az aránya, amelyek a következő hónapokban áremelést terveznek. Ugyanakkor a közel-keleti konfliktus eszkalálódása ismét felerősítheti az inflációs nyomást az energiaárak emelkedésén keresztül, közölte csütörtökön az IFO. A Gazdaságkutató Intézet szerint az év második felének kezdetén szinte minden gazdasági ágazatban visszafogottabbá váltak az áremelési tervek, különösen az energiaintenzív vállalatok körében. Komoly kritikai ösztűz zúdult Donald Trumpra és helyettesére J.D. Vance-re, miután a közösségi médiát bejárták a néhai Lindsey Graham szenátor washingtoni gyászszertartásán készült felvételek. A Nemzeti Katedrálisban összegyűlt politikai elit, köztük olyan nemzetközi vezetők, mint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelenlétében búcsúztatták a júliusban 71 éves korában elhunyt Grahamet. Az eseményről készült felvételek alapján azonban a figyelem nem csak a megemlékezésre, hanem az elsősorban ülő 80 esztendős amerikai elnök és J.D. Vance akciójára terelődött. A ceremónia alatt a kamera rögzítette, hogy Trump egy doboz tiktakot vesz elő és megkínálja vele a mellette ülő alelnököt. A két politikus láthatóan mosolygott és kuncogott a jeleneten, majd Trump megpróbált egy cukorkát a levegőbe dobva a saját szájába kapni. A kísérlet félre sikerült, a mentolos cukor kirepült és közvetlenül a koporsó melletti padlóra esett. Az amerikai elnök és az alelnök viselkedése óriási felháborodást váltott ki a netezők körében. Sport. A brazil futballsztár Neymar megerősítette, hogy valóban lemondta a válogatottságot. A brazil válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője már a július 5-i Norvégia ellen 2-1-re elveszített VB 8-at döntő után kijelentette, hogy valószínűleg lezárult a válogatott pályafutása, most pedig újra arról nyilatkozott, hogy nem lép többet pályára a nemzeti csapatban. Neymar összesen 130 alkalommal szerepelt a brazil válogatottban, ezeken 80 gólt szerzett, az utolsó válogatott gólját a Norvégia elleni világbajnoki 8-at döntőben szerezte, a meccs legvégén 11-esből talált a hálóba, amivel 2-1-re szépítettek.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 32-37 fokig melegszik fel a levegő, az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a perzselő hőséget.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebesség ellenőrzést.
0: MMR.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink jönnek. Windows alatt is elérhetővé tette a Perplexity az ügynök funkcióit, így a macOS után immáron ezt a rendszert is irányíthatja az AI segítségével. A Perplexity a Windowsos variánst is egy általános célú digitális asszisztensnek nevezi, mely hozzáfér a helyi fájlokhoz és programokhoz, hogy a felhasználó nevében hajtson végre műveleteket. Például létrehozhat dokumentumokat vagy táblázatokat frissíthet. A Personal Computer funkció felhasználói a Perplexity közlése szerint a helyi fájlok mellett a Microsoft 365 alkalmazásokhoz, valamint az internethez is hozzáférhetnek. A cég közlése szerint a Personal Computer Windows-os variánsa mindig értesíti a felhasználót, mielőtt valamilyen érzékeny feladatot hajt végre. Ilyen lehet például az e-mailek küldése és fájlok törlése is. Az újdonságot nem adja olcsón az AI cég. Csak a Max és az Enterprise Max előfizetők férhetnek hozzá, melynek havidíja $200-ról indul. A Dream Air Style Pro High nevű Wi-Fi kapcsolattal dedikált mobil alkalmazással és 130 ezres fordulatszámú digitális motorral érkező eszköz egy egész hajápolási ökoszisztémát sűrít egyetlen készülékbe. A 300 grammos újdonság a gyártó szerint feleslegessé teszi a fürdőszobapolcon sorakozó különböző hajformázókat. A készüléket 8 cserélhető fejjel adják, a hajszárító egység mellett például egyenesítő, volumennövelő is van. A gyártó szerint a formázó egyik legnagyobb érdekes az irányított légáramlás, amely automatikusan beszívja és a 32 mm-es formázó henger köré tekeri a hajtincseket. A kapcsolódó telefonon futó Dream App segítségével a felhasználók személyre szabott hajprofilt hozhatnak létre. Az applikáció lépésről lépésre végigvezeti a felhasználót a különböző stílusok elkészítésén, automatikusan javasolva az ideális formázási időt és hőmérsékletet. A gyártó ígéret úgy szól, hogy a rövid haj akár 1 perc alatt, de a hosszú haj is mindössze 5 perc alatt teljesen megszárad. A UK Research and Innovation nevű kormányzati ügynökség bejelentette, hogy 2028 márciusa után nem finanszírozzák tovább a Lovell rádióteleszkópot. Az UNESCO világörökség részét képező obszervatóriumban működő teleszkóp 76 méteres átmérőjével a legnagyobb az Egyesült Királyságban. Része az Emerlin elnevezésű országszerte 7 rádióteleszkópot összekötő hálózatnak. A döntés egy átgondolt rangsorolási eljárás eredménye és célja, hogy olyan területek fektessék be az állami forrásokat, amelyek a legnagyobb hosszú távú tudományos potenciált, hatást és értéket teremtik meg az Egyesült Királyság számára. A szakemberek szerint a döntés súlyos csapás a tudományos közösség számára, és ha nem találnak alternatív forrásokat, az a Lovell rádióteleszkóp működésének végét jelenti. Az 57-ben elkészült teleszkóp meghatározó szerepet játszott a rádiócsillagászat történetében. Hisz ezzel követték a Sputnik 1 pályáját, amikor a Szovjetunió 57-ben fellőtte a történelem első műholdját, 1966-ban a Lovell fogadta az első képeket a hold felszínéről és segítette a tudósokat távoli galaxisok felfedezésében. Dieter Schwarz, német milliárdos, aki többek között a Lidl és a Kaufland üzletlánc tulajdonosa, Európa digitális szuverenitásának egyik legfontosabb szereplőjévé szeretne válni. Úgy döntött, felveszi a versenyt a Google, a Microsoft és az Amazon felhőszolgáltatásaival. Ezek ugyanis évek óta uralják a piacot, miközben az európai szolgáltatók csak kisebb szeletet tudtak kihasítani maguknak. Európa számára viszont egyre fontosabb a szuverenitás, az, hogy az olykor megosztani nem kívánt adatai ne lépjék át a kontinens határait. A Schwarz csoport jelenleg egy óriási konglomerátum, ami nem csupán diszkontláncokat üzemeltet. Ezentúl saját felhő és biztonsági megoldásait, köztük az egyik legfontosabb terméküket, a Stekit felhőplatformot kínálják vállalkozásoknak és kormányzati szerveknek. A Schwarz csoport a sokat emlegetett európai szuverenitásra építi a kommunikációját. Európai adatközpontokat, európai üzemeltetést és európai szabályozási megfelelést ígér. A cél az, hogy Németország és Európa ne függjön többé teljesen az Egyesült Államok vagy Kína technológiájától. És a vállalat egymás után nyeri el a nagyobb szerződéseket. Ügyfelei és partnerei közé tartozik a holland kormány, különböző német minisztériumok vagy a Német Labdarúgó Szövetség is. Az üzenet egyszerű. Miért költöznénk a drága szilíciumvölgybe, ha a jövőt itt, akár Dél-Németországban is irányíthatjuk? Ez a régió hamarosan Németország és Európa legnagyobb mesterséges intelligencia központjává válik, mondják meggyőződéssel a Schwarz Digits csoportnál. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok! MMR.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

Július 30-a van, ma ünnepli 85. születésnapját Paul Anka, aki zeneszerzőként legalább olyan sikeres, mint előadóként, akinek mintegy 120 albuma 10 milliónál több példányban kelt el világszerte, és hát olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a You Are My Destiny, a Diana vagy a My Way. Ő kanadai, libanoni családba született Ottawában, ahol édesapjának előkelő vendéglője volt, kiskorától zongorázott, a templomi kórusban énekelt, és még 14 évesen volt, amikor elkötötte anyja autóját, hogy részt vehessen egy tehetségkutató versenyen. Büntetést csak azért nem kapott, mert díjjal tért haza. Nem sokkal később egy sorsoláson New York-i utat nyert, és a Metropolis nyüzsgő zenei élete annyira lenyűgözte, hogy elhatározta, énekes és zeneszerző lesz. 1956-ban sikerült meggyőznie a szüleit, hogy Los Angelesben élő nagybátyjához utazhasson, ahol felhívta a telefonkönyvben szereplő kiadókat, és az egyiknél el is készítette első, különösebb feltűnést nem keltő kislemezét. Hazatérve aztán egy ottavai koncerten sikerült bejutnia az öltözőbe, ahol ott ült Chuck Berry, ő pedig előadta neki egyik szerzeményét, a legenda szerint azt a tanácsot kapta, hogy folytassa az iskolát. Apja 1957-ben újra elengedte New Yorkba, de azzal a feltétellel, hogyha nem sikerül énekesi álmát megvalósítania, végleg otthon marad. Paul Anka minden bátorságát összegyűjtve bekopogtatott egy neves kiadó vezetőjéhez, és elénekelte neki a Diana című dalt, ott helyben szerződtették, de az okmányt, mivel még kiskorú volt, az apjának kellett aláírnia. A szerelmi vallomás, amelyet egy csak látásból ismert babysitterhez írt, 1957-ben az Atlanti-óceán mindkét partján lista vezető lett, 20 millió példány kelt el belőle. A 16 éves, de még annyinak sem látszó srác ontotta a dallamos lágereket magából. Nem csak a tinédzserek, a szülők is szerették, mert udvarias, csendes fiú volt, aki a lázadó, tomboló rock and roll helyett békésebb húrokat pengetett, szerelmi bánatról énekelt, és a szülői tekintét sem kérdőjelezte meg. Érdekes módon ő sem lehetett hazájában proféta. 1956-ban ottavai fellépésén kifütyülték, amin annyira megsértődött, hogy évtizedekig nem lépett fel a város. 20 évesen kvázi kiöregedett már a tini bálvány szerepkörből, ráadásul Amerikába is megérkezett a Beatles, közönsége elfordult tőle, a kiadók pedig ejtették. Ugyanakkor vigasztalhatta, hogy már nagykorúságának elérése előtt milliómos lett és lemezcéget alapított. Az üzletembernek sem utolsó Anka 250 ezer dollárért visszavásárolta dalainak jogdíjait, és a zeneszerzői pályára kezdett összpontosítani, ezen a téren legalább olyan sikeres lett, mint előadóként. Ő írta például a Tonight Show című tévéműsor főcímzenéjét, és egyedül ebből évente 1 millió dollár jogdíjat zsebelt be. Az ő szerzeménye Tom Jones egyik legnagyobb slágere, a She's a Lady című dal is. A színészetbe is belekóstolt, a Leghosszabb nap című háborús filmben nem csak szerepelt, de a címadó dalt is ő írta és adta elő. Franciaországban talált rá első feleségére és egy slágerre, amelynek angol szöveget írt, a My Way, Frank Sinatra pályafutásának talán legnagyobb sikere és a világ egyik legtöbbször feldolgozott dala. Énekelte többek között Elvis Presley és a Gypsy Kings is. Emellett az ő szerzeménye Buddy Holly egyik utolsó slágere, és mint kiderült, Michael Jacksonnal is írt közös dalt, Jackson utolsó slágerét, a This Is It-et. Anka előadóként 1974-ben egy évtized után szerepelt ismét a slágerlistán, a 80-as, 90-es években inkább koncertfelvételekkel és válogatás albumokkal jelentkezett. Pályafutásának 55. évfordulóját egy duett albummal tette emlékezetessé. Mintegy 120 albuma 10 milliónál több példányban kelt el világszerte, nem számítva kislemezeket. Egyedül vagy másokkal mintegy 900 dalt írt. 2013-ban megjelent önéletrajza pedig felkerült a bestseller listákra. Kanadában nemzeti intézménynek számít, amikor beiktatták az ottani dalszerzők dicsőség csarnokába, a miniszterelnök tartotta a méltató beszédet. 1981-ben szülővárosában, Ottawában, ahol utcát is elneveztek róla, a Városi Tanács augusztus 26-át Paul Anka napnak nyilvánította. Ma ünnepel ez a neves előadó, és vele megyünk tovább a folytatásban.

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

10 perc múlva 11 órakor jönnek majd a következő hírek, már most meleg van odakint, úgyhogy gondolják meg jól, hogy minek állnak neki. A rádiózást viszont ne hagyják abba, maradjanak a folytatásban is, 11-kor jönnek a hírek, aztán megyünk tovább zenékkel.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Srebrenica Egyesület közleménye szerint az újabb hőhullám idején több idős otthonban és kórházban is elviselhetetlen a hőség, mivel a szobák hűtése nem megfelelő. Több intézményben csak a folyósók vannak klimatizálva, így a szobák ajtaját nyitva kell tartani. A hozzátartozók és a gondozottak minden évben jelezték a tarthatatlan állapotokat, mégsem történtek intézkedések a helyzet javítására. Egyetlen napra 6,5 millió forint közpénzt fizettek ki Szijjártó Péter luxus hotelére Katarban a foci világbajnokság alatt, tudta meg az RTL híradó. Szijjártó az ATV-nek arról beszélt, energetikai és külügyi tárgyalásokat folytatott és misén vett részt Katarban, nem a VB-re ment. De szállt meg a korábbi külügyminiszter Gánában is 4 millió forintért két éjszakára, Amerikában 3 millió forintért, illetve Törökországban 2 millióért. Mindösszesen ez több mint 15,5 millió forintnyi közpénzbe került. A külügyminisztérium már korábban vizsgálatot indított Szijjártó Péter utazásai miatt. Makarska után szerdán Split városi képviselő testülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már két jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, helytelen viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta. Orosz légicsapások csütörtökön legalább 13 embert öltek meg Ukrajnában, köztük egyet Kijevben, miközben a nyugat-ukrajnai célpontokat érő támadások miatt a szomszédos Lengyelország vadászgépeket riasztott légterének biztosítására. Legalább 30 ember megsérült, amikor orosz rakétatámadás érte a nyugat-ukrajnai Lviv városát, írja az Ukrinform. Az ukrán-lengyel határtól alig 57 kilométerre fekvő több mint 700 ezer lakosú várost csütörtök virradóra érte a légi csapás. Andriy Sadovyi, város polgármestere a Telegramon elmondta, több mint 20 lakóépület mellett egy iskola és két óvoda is megrongálódott. A tűzszerészek délelőtt hatástalanítottak egy rakétatöltetet is, amely egy lakóépületbe csapódott be, de nem robbant fel. Sport. Csütörtök reggel 9 órakor elrajtolt a Balatonfüredi mólótól az 58. kék szalag, Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye. Idén a Balaton szokatlanul alacsony vízállása miatt a rendező Magyar Vitorlás Szövetség biztonsági okokból 1600 méterrel keletemre helyezte a keszthelyi bóját, így a nagyobb merülésű klasszikus hajók is biztonságosan teljesíthetik a távot. A módosítás 3200 méterrel rövidíti le a több mint 150 kilométeres pályát.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan derült lesz az ég, a zavartalan napsütés hatására 32-37 fokig melegszik fel a levegő. Az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli majd a perzselő hőséget.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az autópályán végez majd gyakoribb sebesség ellenőrzést.
0: MR

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannonia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a Kossuth és Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar Pál István szalonna és bandája zenél. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

Kondzsuzsa énekelt az imént, itt zene szól a folytatásban, de délután 3-kor lesz majd próza is, hiszen lesz terepjáró 2 összeállítással. A Szlovén Köztársaság Védelmi és Mentési Igazgatósága az aszályos körülmények, továbbá a rendkívül magas hőmérséklet miatt tűzveszélyt hirdetett ki a természeti környezetre vonatkozóan, és más szolgálatokkal együttműködve megelőző tevékenységeket is végez Szlovénia természeti környezetének védelme érdekében. Az ország tengerhoz közelebb eső részén már július 8-a óta magas tűzveszély van érvényben, a mai nappal pedig ismét az egész országra kihirdették ezt, Szabó Márk szól majd a részletekről. Aztán egy másik téma, a dobronaki Art Forest természetismereti tábor az idei nyáron is nagy sikerrel valósult meg, felejthetetlen élményeket nyújtva a gyermekeknek a Bakónaki tó varázslatos környezetében. A digitális világot hátra hagyva a kis felfedezők már átélték a titkos ösvények és a közös alkotás örömét, miközben szakértők segítségével közelebb kerültek a természet értékeihez is. Szabó Szuzi látogatott el a táborba, ő mondja majd a részleteket, mindez 3 óra után a terepjáróban.

7 perc múlva dél lesz már, úgyhogy búcsúzik a délelőtti stáb itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk rádióztak. Maradjanak a folytatásban is, hiszen folytatódik tovább a vezetett műsor. Göncz Tamara várja önöket a következő órákban. Nem sokára a déli harangszót követően majd a krónikával érkeznek. A hírszerkesztő Oleti Zsuzsannát fogják még hallani. Én pedig búcsúzom a hangtechnikus Györkös Gorán nevében is. Donner Tímeát hallották. További szép napot, kitartást a nagy melegben, és jó rádiózást mindenkinek!

0: Reklám.
1: Közeleg a nyaralás, de még nincs megfelelő túracipője? A Planica Turnisce üzletében szakértő segítséggel választhat lábához, terephez és céljához illő lábbelit, amelyet tesztpályán is kipróbálhat. Július 20-a és 31-e között a Planica és Mendel cipőkre 10% kedvezmény várja Önt. Planica Turnisce. Minőségi szlovén lábbelik 1959 óta.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Györkös Gorán hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat, jó napot kívánunk! A mai nap első hír összefoglalójában egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd részleteket.
2: Szlovéniába várják a magyar külügyminisztert.
1: Fokozott tűzveszély van érvényben Szlovénia egyes részein.
2: Budapestre látogat ma Markus Söder, bajor miniszterelnök.
1: Orosz légi csapások 13 embert öltek meg Ukrajnában.
2: Ismét Irán támadta az Egyesült Államok.
1: 20 ember gyilkoltak meg tavaly antiszemita indítatású erőszakcselekményekben. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre, élőkön a szlovén vonatkozású hírekkel. Tartsanak velünk! Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere pénteken egynapos hivatalos látogatást tesz Szlovéniában.
2: A magyar diplomácia irányítója a két ország kapcsolatairól és nemzetközi ügyekről egyeztet Ljubljanában Tone Kaiser szlovén külügyminiszterrel, majd Hodoson találkozik a helyi nemzeti közösségek képviselőivel a határmenti együttműködés jegyében.
1: A legújabb kormányzati intézkedések ellenére az üzemanyagárak továbbra is magasak Szlovéniában, ezért Ljubljana engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy szükség esetén ideiglenesen az uniós minimum alá csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját, közölte a pénzügyminisztérium a Forbes Szlovénia magazinnal.
2: Horvátország néhány nappal ezelőtt kapott zöld utat Brüsszeltől egy ilyen intézkedésre.
1: A száraz talaj és a magas hőmérséklet miatt nagy a kockázata az erdő és bozott tüzeknek, ezért fokozott tűzveszély, azaz vörös figyelmeztetés van érvényben Szlovénia egyes részein, például a délnyugati és a tengerparti térségben.
2: A legmagasabb fokozatú figyelmeztetés azt jelenti, hogy a fokozottan tűzveszélyes időszakban elővigyázatosságból tilos a parlag és gázégetés, illetve a nyílt láng használata az erdőkben és a természetes környezetben.
1: Csütörtökön Budapestre látogat Markus Söder bajor miniszterelnök, a jobb-közép kereszténydemokrata CSU elnöke, akit Magyar Péter magyar miniszterelnök fogad.
2: A találkozó célja a bajor-magyar kapcsolatok újjáélesztése, de a politikai kérdések mellett gazdasági témák, valamint az egyetemek közötti együttműködés is szóba kerül majd. A találkozót követően a két miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart, amint beszámolnak tárgyalásuk eredményéről. A mostani találkozó lesz az első alkalom 2018 óta, hogy a bajor és a magyar miniszterelnök találkozik. A célja pedig az utóbbi években fagyossá váló kapcsolatok újraindítása és megerősítése. Söder egyébként nem csak Budapestre látogat. A kétnapos diplomáciai útja során Magyarországról tovább utazik Görögországba, de Moldovába is ellátogat majd.
1: A Duna rekordalacsony vízállása miatt szerda délután megkezdték a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítását, közölte az MVM Paksi atomerőmű ZRT.
2: Aszódi Attila, Paks 2 volt kormánybiztosa szerint a vízhiány és a közelgő hőhullám együttes hatása miatt technikailag akár az is elképzelhető, hogy mind a 4 blokkot le kell állítani, ami az erőmű teljes leállását jelenti.
1: A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt a hétvégi kamionstop részleges feloldásáról döntöttek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium csütörtökön a Magyar Távirati Irodával.
2: A közlemény szerint ez azt jelenti, hogy szombat 22 óra és vasárnap 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. Ugyanakkor a forgalomkorlátozás szombat 15 és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára.
1: Makarska után szerdán Split városi képviselő testülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már 2 jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést.
2: A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból. A szeptember 15-éig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátó helyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem. A városvezetés a döntést a közrend védelmével, valamint a turisztikai idényben tapasztalható zaj, rendbontás, helytelen viselkedés és közterületi szemetelés visszaszorításával indokolta.
1: Elfogták Bosznia-Hercegovinában azt a lengyel férfit, aki a gyanú szerint megrongálta Medjugorjeban a jelenések hegyén álló Mária szobrot, és felgyújtotta a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát kedre virradó éjjel, néhány nappal a Mladi Fest nemzetközi katolikus ifjúsági találkozó kezdete előtt.
2: A Slobodna Boszna című boszniai hírportál azt írta, hogy férfi a gyanú szerint fekete festékkel kente be a Mária szobor arcát és kezeit, talapzatára pedig angolul és horvátul azt írta szoknyás ördög. Hasonló módon megrongálta a hegy lábánál található kék kereszt közelében álló kisebb Mária szobrot is. A legnagyobb károkat a Szent Jakab templomnál okozta, ahol a biztonsági kamerák felvételei szerint felgyújtotta a nemrég felújított szabadtéri oltárt, majd elmenekült a helyszínről. A tüzet rövid időn belül eloltották, senki nem sérült meg. Emellett a környéken több helyen is sértő üzeneteket tartalmazó transzparenseket helyezett el. Az egyik lengyel nyelvű Molinón a medjugorjai látnokokat csalónak nevezte. Medjugorje 1981 óta a katolikus világ egyik legismertebb zarándokhelye. Évente több százezer zarándok keresi fel a világ minden tájáról.
1: Három görög tűzoldó életét vesztette, miközben erdőtüzekkel küzdötte Krétán és a Peloponnészoszi félszigeten.
2: A görög közszolgálati televízió információi szerint a két tűzoltó halálát az okozta, hogy a járműveket teljesen körbezárta a tűz, miközben két tűzfészek között próbáltak átvágni és egy biztonságosabb területre jutni. A tűz egy 15 km hosszúságú területen ég, és egyelőre nem sikerült megállítani a tovább terjedését. Egy másik tűzoltó azután halt meg, hogy eszméletlenül találtak rá a Peloponnészosz déli részén fekvő Githo kikötővárosának közelében. Görögország más részein is csaptak fel lángok, az Égei tengerben fekvő Párosz és Lesbos szigetén, valamint a görög szárazföldön található Trifília városánál.
1: Orosz légicsapások csütörtökön legalább 13 embert öltek meg Ukrajnában.
2: Egy rakétatámadásban 6 ember halt meg, köztük egy 5 és egy 12 éves kislány. A közép-ukrajnai Krivej Rihben további 8-an megsebesültek. 6 további ember, köztük 2 gyermek vesztette életét a Dnipropetrovszki és a Poltavai megyében. Kijevben eddig egy halálos áldozatról tudni. Lvivben, közel a lengyel határhoz, a mentőalakulatok törmelék eltakarításán dolgoztak, hogy elérjék a csaptába esetteket. Miután orosz rakéták 2 lakóépületet rongáltak meg, a hatóságok szerint 26 ember megsebesült. A támadások közben Lengyelország, amely határos Ukrajnával, elővigyázatosságból vadászgépeket riasztott légterének védelmére, közölte a lengyel hadsereg.
1: Csütörtökre virradóra ismét Iránt támadta az Egyesült Államok hadserege. A központi parancsnokság beszámolója szerint az iráni forradalmi gárda több tucatnyi célpontját találták el, köztük katonai központokat, rakéta és dróngyártó üzemeket és parti megfigyelő egységeket, írja a BBC.
2: Donald Trump elnök február végén még arról beszélt, hogy az iráni háború néhány hétig tarthat, de 5 hónappal az első támadás után továbbra sem látszik a konfliktus lezárása.
1: És ez már záróhírünk benne arról, hogy 20 ember gyilkoltak meg tavaly antiszemita indítatású erőszakcselekményekben Sydneyben, Manchesterben, Washingtonban és Boulderben. A zsidó diaszpora számára így 2025 volt a legpusztítóbb év, 1994 óta, amikor 85 ember halt meg a Buenos Aires-i zsidó központ ellen elkövetett robbantásos merényletben, állapította meg az Amerikai Rágalmazás ellenes Liga szerdán közzétett jelentésében.
2: Az ADL jelentésében több mint 23 ezer antiszemita incidenst jegyzett fel a 7 vizsgált országra. Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Argentina, Ausztrália vonatkozóan. A legsúlyosabb antiszemita támadást 2025-ben Sydneyben a Bondi Beach nevű strandon követte decemberben 2 férfi, aki 15 embert lőtt agyon egy hanukai rendezvényen. 2 hónappal korábban Jom Kippur ünnepén a nagy-britanniai Manchesterben ért támadás egy zsinagógát, ott 2 zsidó embert gyilkoltak meg. Washingtonban és a Colorado állambeli Boulderben pedig 3 halálos áldozata volt 2 antiszemita támadásnak májusban, illetve júniusban.
0: Sport.
1: Benne kizárólag csak fociról. A Konferencia Liga selejtezőjében résztvevő szlovén futballklubok ma játsszák visszavágó mérkőzéseiket. A Koper hazai pályán védeni meg két gólos előnyét a Ferroeri Runavik ellenében. A Bravo idegenben próbálja megtartani az egy gólos előnyt a Macedon Skendia ellen, az Alumini pedig idegenben a Dinamo Tiranával csap össze. Az FC Twente hazai veresége után továbbra is bíznak Hollandiában abban, hogy a csapat kiharcolhatja a továbbjutást a Ferencváros ellen az Európa Liga selejtező második fordulójának csütörtöki visszavágóján. A Fradi egy gólos előnnyel várhatja a csütörtök esti Groupama arénában rendezendő visszavágót, amelynek győztese az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójában jut, ahol a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerdán fegyelmi eljárást indított két argentin játékos ellen, mert feltételezhetően spanyol labdarúgókat bántalmaztak a világbajnoki döntő után. A FIFA emellett szankcionálta az argentin labdarúgó szövetséget is egy a Falkland-szigetekre vonatkozó politikai tartalmú transzparens kifeszítése miatt, amelyet argentin játékosok az Anglia elleni elődöntőben aratott győzelem után tettek.
2: Időjárás. Túlnyomóan derült lesz az ég. A zavartalan napsütés hatására 32-től 37 fokig melegszik fel a levegő. Az időnként megélénkülő keleti irányú szél sem mérsékeli a perzselő hőséget.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az autópályán végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekről az eseményekről számoltak be délelőtt a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot és jó MMR rádiózást!

0: Lendva újra vágtázik. Augusztus 8-án érkezik a jubileumi 10. Muravidéki Vágta, a Nemzeti Vágta Muravidéki előfutama.
1: Egész nap ingyenes programok, izgalmas futamok, huszárfelvonulás, látványos lovas bemutatók és családi élmények minden korosztálynak.
0: Kézműves vásár, gyermekprogramok, népi játszótér és hagyományos ízek várják a látogatókat.
1: Este a Széchenyi produkció látványos nemzetébresztő lovas rock musicalje, majd fergeteges mulatság a Duo Savana zenekarral.
0: Élje át a jubileumi 10. Muravidéki Vágta különleges hangulatát.
1: Szurkoljon a versenyzőknek, csodálja meg a látványos lovas bemutatókat, és töltsön el egy felejthetetlen napot családjával Lendván.
0: Muravidéki Vágta.
1: Augusztus 8-án 11 órától Lendván, a Termál Resort szállodával szembeni zöld területen.
0: További információk muravidékivágta.cz.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a Kossuth és Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar Pál István szalonna és bandája zenél. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

Micsoda szép csütörtök délutánt kívánunk a kedves hallgatóknak, akik továbbra is a hullámhosszainkon maradtak, ezért továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, már jól ismerik, szerették egyébként, július 30-a van, 2 nap maradt csak hátra a hónapból, úgyhogy reméljük, hogy ezt a 2 napot a mi társaságunkban töltik, ugyanis lesz itt nagyon sok jó zene és jobbnál jobb műsorok, és a délután folyamán vár ránk 2 darab terepjáró, izgalmasabbnál témákkal, és a apró hirdetés is lesz a délutáni órákban, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni. Ahogy említettük, jó zenéből sem lesz hiány, ugyanis a zenei szerkesztő a délután folyamán nem más, mint Király Boglárka, hangtechnikus kollégák itt a stúdióban, Vucsák Filip és Bencik István, a hírszerkesztő Farizs Doris, műsorvezető pedig Göncz Tamara. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk, 2 perccel vagyunk 12 után, úgyhogy egy kicsit kevesebb, mint 1/2 óra múlva már 1 órát is fog ütni az óra mutatója, akkor pedig friss időjárás információkkal várjuk majd Önöket. Átnézzük, hogy mik a jelentések a ma délutánra, illetve az elkövetkezendő napokra, esetleg a hétvégére, és ugye megnézzük, hogy mi lesz a legfrissebb helyzet, akkor pontban 1-kor az utakon is. Ha tehetik, mindenképpen tartsanak velünk, érkezik most Szétől a Hang On To Your Love.

0: MMR.
1: Július 30-a van csütörtöki nap, a mai 13 óra a pontos idő, és a legfrissebb időjárás információkat hallhatják itt a Muravidéki Magyar Rádióban a kedves hallgatók. Elsőként, ugye, ahogy megszokhatták, Szlovéniára vonatkozóan nézzük át az időjárás jelentést. Ma délután nagyrészt derült idő várható a meteorológusok szerint, az Alpok térségében némi gomoly felhő képződéssel. A szárazföld belsejében keleti, a tengermelléken pedig többnyire nyugatias szél fúj majd. A nappali csúcsfőmérséklet egyébként 32 és 37 fok között alakul átlagban. Aztán holnap túlnyomó részt derült időnk lesz, viszont a hegyvidéken a délutáni órákban nem zárható ki elszórtan kialakuló zivatar, illetve zápor. A szárazföld belsejében délkeleti, a tengermelléken nyugatias szél várható. A reggeli minimum hőmérséklet egyébként 14 és 19 fok között alakul, a partvidék egyes részein és a nagyobb városokban kicsivel 20 fok felett lesz a hőmérő higanyszála, a nappali csúcsértékek pedig elérik a 33-tól 38 fokot is akár. Szombaton és vasárnap is folytatódik a többnyire derült, nagyon meleg idő. Szombat délután, főként az Alpok térségében lehetséges, hogy kialakul egy-egy zivatar. Vasárnap pedig gyenge bóra támad fel a tenger melléken, úgyhogy egy meglehetősen meleg hétvégére számíthatunk. Ennyit akkor a hétvégi időjárás jelentésről, egyelőre viszont maradjunk a jelennél. A magas hőmérsékletek miatt országszerte narancssárga, délnyugaton, illetve az ország középső részén pedig vörös figyelmeztetés lett kihirdetve Szlovéniában, ugyanis napközben az alföldi területeken erős hőstressz várható, ahogy említettük, amely a következő napokban tovább fokozódik. A természetes környezetben kialakuló erdőtüzek miatt pedig rendkívül magas kockázati szintet hirdettek a tengermellék egyes részein, míg az ország többi részén magas a kockázat mértéke. Ebben az időszakban elővigyázatosságból tilos a parlag és gazégetés, illetve a nyílt láng használata a természetes környezetben. Önök is maradjanak elővigyázatosak, elég meleg van odakint, erdőtűz nélkül is, Lendván jelenleg egyébként 32 fokot mérnek. Aztán Muraszombatban sincs sokkal melegebb, illetve hidegebb sem, ott is 32 fok van jelenleg. Ez szintén így van Celjeben, Mariborban és Ljubljanában is. Novomesto is 32 fokos, Koper 31, Kradaricán pedig 18 fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma többnyire derült vagy felhőtlen időre számíthatnak, csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli, délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések, másút mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a délutáni órákban 32 és 37 fok között, késő este többnyire 20-30 fok között alakul majd. Holnap, azaz pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másút pedig mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd. Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, vasárnap pedig többnyire napos idő várható, kevés, gomoly felhővel. Egyébként az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar sem. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarországon is. Lenti 33 fokos, Zalaegerszeg is, Nagykanizsán is 33 fokot mérnek jelenleg, és Szentgotthárdon sincs ez másképp. Egyébként Szombathely is 33 fokos, Budapest pedig már akkor egy picivel melegebb, ott 34 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább a szót, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
1: Muravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, illetve távolabbra továbbra is ugye vannak balesetek, illetve torlódások. Baleset miatt teljesen pontosan akadozik a Podraujja autópálya forgalma a maribori repülőtér és Marjeta között Gruskója irányába. Aztán a Bertoki Koper úton Portoros felé lezárták a külső sávot jármű meghibásodása miatt. Szokás szerint, ugye, ahogy említettük, nincs hiány torlódásokból sem az utakon. A tengermelléki autópályán Razdarto és Raubar Komanda, valamint Logátec és Brezovica között alakultak ki forgalmi dugók egyes szakaszokon a főváros irányába. Aztán a Goránszkói autópályán egy kilométeres hosszban állnak az autósok az Ausztria felé tartó Karavanke alagút előtt, a Steyr autópályán Drámlya és Szlovenske Konyice között mindkét irányban torlódik a forgalom, illetve a Lucia Strunjan, Smarje Koper és Lesce Bled utakon is találkozhatnak forgalmi dugókkal. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni, ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a muravidéki autópályán végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogyha esetleg Muravidéken kívül utaznak majd, akkor nem kell ugye óvatosan vezetni és betartani a szabályokat, bárhol találkozhatnak radarral, úgyhogy csak óvatosan, körültekintően legyenek figyelemmel másokra is a forgalomban. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Vannak pillanatok, amik alapjaiban írják át a zeneipar játékszabályait, de ezek ritkán kezdődnek egy Twitter poszttal. 2021 nyarán Rachel Keane, azaz Ray, egy elkeseredett bejegyzésben rántotta le a leplet az akkori, már 7 éve tartó kiadói fogságáról. A világ egyik legnagyobb lemezkiadója, a Polydor, a leírása szerint lakat alatt tartotta a kreativitását, és csak akkor engedte volna énekelni, ha futószalagon gyártja nekik az algoritmus barát slágereket. 2026 tavasza óta viszont Ray története már a teljes önazonosságról szól, hiszen az énekesnő nem csak szabad, hanem a Britpop történelem egyik legfontosabb különutasa, aki Hans Zimmerrel és a soulpápa Al Green-nel az oldalán bizonyítja, hogy egy független, 17 dalos monstrummal is le lehet tarolni a slágerlistákat. Új albuma, a This Music May Contain Hope, hat üzenet a zeneipar mérgező hierarchiájának, és erről az albumról érkezik a következő dal, ami szólni fog itt az MMR-en, méghozzá Where Is My Husband, ami egyébként a legfelkapottabb dal lett az egész albumon, már csak a közösségi médiában használata miatt, illetve azért is, mert rendkívül fülbemászó. Úgyhogy reméljük, hogy önök is élvezni fogják ezt a dalt. Érkezik Ray és a Where Is My Husband.

Ray azért is az egyik legizgalmasabb jelenség a nemzetközi szférában, ahogy azt a Telex cikke írja, mert képes a klasszikus zenei műveltségét, vagy a zongorajátéket, a hangszerelési tudását átemelni a mainstream csatornákba anélkül, hogy ez gicsesnek vagy porosnak hatna. Olyan előadó, aki a Berkheimban és a Royal Albert Hallban is simán felléphetne, és mérget vehetünk rá, hogy bármelyik színpadon ő lenne a legérdekesebb jelenség. Új albumával pedig ráadásul beleállt egy olyan projektbe, ami simán elbukhatott volna a saját súlya alatt. Hogy megváltoztatja-e a zeneipart ez az album, valószínűleg nem fogja egy csapásra eltüntetni az algoritmusokat vagy a rideg üzleti logikát, de az, hogy 2026-ban egy független művész képes volt egy ilyen mélységű monstrumot a slágerlistek élére repíteni, az önmagában is felér egy rendszer szintű korrekcióval. Egyébként, ha valakit érdekel a művésznő története, akkor részletesebben írnak róla, hogy már említettük a Telex After cikkében, a cikk címe évekig fogságban tartotta a lemezkiadója, és egy hadüzenettel felérő lemezzel vágott vissza, ha esetleg valaki szeretne olvasgatni zenehallgatás közben, ugyanis zenékből nem lesz hiány, a folytatásban sem érkezik a Fanglers és a Miénk volt című dal.

Kispál és a Borz, jó a világ végéig, ez volt a dal címe, és ha már Kispál és a Borz, akkor érdemes megemlíteni, hogy javában zajlik az idei Művészetek Völgye, és a zenekar ott is fellépett idén, mint ahogy rengeteg más magyarországi fesztiválon is, mint például a Fishing on Orphűn. És egyébként még vasárnapig látogatható a fesztivál, ha valaki szeretne napi jegyet vásárolni, ha még maradt természetesen, ezt a művészetekvölgye.hu weblapon le tudja csekkolni, illetve a mai napon, ha valakit érdekel, esetleg olyan fellépők, vagyis hát előadók lépnek majd fel, mint a Duck Shell, Blaha Louisiana, a Besodrom, illetve a Bohemian Betyárs, aztán holnap lesz Péter Fibori és a Love Band, Koli CNK koncert, illetve még Betonhofi is, augusztus 1-jét pedig Orevoárral, Meringerrel, Filóval és IR Mafiával kezdik, sőt még a Queen Bee 35 is szólni fog a nagy színpadon. És egyébként az utolsó napon pedig akkor, vagyis augusztus 2-án lesz például Jude Law koncert is, és 4-es Street koncert. Úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését bármelyik az említettek közül, akkor érdemes ellátogatnia akár még ma a művészetekvölgye.hu weblapra, és ott lecsekkolni, hogy maradtak-e még napi jegyek a mai, holnapi, illetve ugye akkor a hétvégi napokra. És látogasson is el, menjenek önök is koncertekre, egy biztos, hogy unatkozni nem fognak, ott is jó zene van, mint ahogy a Muravidéki Magyar Rádiónál, érkezik Tabáni István és az Elfelejtett Dal.

Miley Cyrus-től szólt a Flowers, és akár így a mai nap folyamán, annak ellenére, hogy július 30-a nem semmilyen ünnepnap sem, azért ennek ellenére lehet, hogy pont ez a dal valakinek megadja azt az ötletet, hogy egy-egy szerettének adjon virágot, ha már egyszer, ugye ez a dal címe. Egyébként érdemes megemlíteni, hogy bár nagyobb ünnepünk, vagy ilyen fontosabb világnap nagyon nincs a mai napon, azért általában július 30-át jelöli a barátság nemzetközi napjaként a határozat, ami alapján ezt meghatározták, úgyhogy hát boldog barátság világnapját mindenkinek, mondhatni talán így is. Úgyhogy ha a legjobb barátukat még nem köszöntötték fel, és nem hálálták meg neki, hogy a sok év alatt továbbra is barátok maradtak, akkor ezt most így megtehetik ma. Egyébként pedig nem csak barátoknak és szeretteknek lehet adni virágot, hanem a névnaposoknak is, ugyanis július 30-án Judit és Xenia a fő névnaposok. Judit egyébként héber eredetű név, jelentése pedig Judeából származó nő, a Xenia pedig görög eredetű név, jelentése vendég, vendégszerető, az korban Xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Egyébként még érdemes hozzátenni, hogy Judit nem csak július 30-án főnévnapos, hanem december 10-én is. Rajtuk kívül pedig ma még fel lehet köszönteni az Avenárokat, Acuszénákat, Donatellákat, Donnákat, Indirákat, Ingéket, Ingeborgokat, Inkát, Juliettát, Juttát, Maximát, Ulik Xeniát, Rovénát, Szemőkét, Xeniát és Julietteket is, teljesen pontosan. Úgyhogy ha esetleg felfedeztek egy ismerősen csengő nevet, akkor önök is felköszönthették a mai névnaposokat, vagy akár születésnaposokat egy csokor virággal. Ha pedig azzal nem, akkor elég egy mosoly is, na meg az, hogy mi is boldog névnapot kívánunk a mai ünneplőknek, és boldog születésnapot a születésnaposoknak. Folytatjuk továbbra is zenével, ha már mosoly, akkor érkezik a Punani Masszív.

0: Hajnali fény, az élet kéke gén veled, életképregényben élek én. A
1: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halabányul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
0: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
1: Legyél szína szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd az

Százszor visszajátszott dal szólt a konyhától, és 101-szerre is legalább annyira jól szól, mint bármikor máskor. Mi is ismételünk a folytatásban, igaz nem 101-szer, hanem csak másodszor, ugyanis 3/4-kor érkezik a friss ismétlése, úgyhogy ha lemaradtak volna róla a délelőtti órákban 9:40 körül, akkor most mindenképpen tartsanak velünk, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Friss. Zenei újdonságok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal az Offenbach egy újabb slágert vett kezelésbe. A francia slágergyáros producer páros, az Offenbach, ezúttal a brit Star Sailor egyik legismertebb dalához nyúlt hozzá. A több mint 20 éve megjelent For the Floor új változata megtartja James Walsh karakteres vokáját és az eredeti felvétel melankolikus érzelmi töltetét, miközben feszes ütemekkel, mély basszusokkal és nagyon lendületes elektronikus hangzással emeli át a dalt napjaink klubjainak a világába. A For the Floor egyszerre idézi meg az eredeti dal különleges atmoszféráját és ad neki egy nagyon friss nyári energiát, amely a régi rajongók mellett egy új generációt is könnyen megszólíthat. Úgyhogy érkezzen nálunk is itt a napi frissben most az Offenbach és a Star Sailor közös dala, a For the Floor. For the

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizennégy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Matej Aribics demográfiai, családügyi és szociális miniszter elmondta, hogy a minisztérium közel 180 millió eurós hiányt halmozott fel a nem megfelelő tervezés miatt, és ennek fő oka a minimálbér emelés és a bérreform hatásainak figyelmen kívül hagyása. Bejelentette a szociális segélyben részesülők szigorúbb ellenőrzését. A minisztérium kiadásainak 96%-a jogi kötelezettség, és a hiányt más területeken kell majd kompenzálni, de arra még nem adott választ, hogy melyek ezek. A forráshiány fő okaként a minimálbér emelését jelölte meg, amely 16%-kal emelkedett, miközben a minisztérium tervezett kiadásaiban csupán 2%-ot vettek figyelembe. Ehhez kapcsolódnak a családi juttatások, amelyek a miniszter szerint a minisztérium legnagyobb kiadásai, valamint a személyi asszisztensek és a gondozási és munkaügyi központokban dolgozók kifizetései. A legújabb kormányzati intézkedések ellenére az üzemanyagárak továbbra is magasak, ezért Szlovénia engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy ideiglenesen és szükség esetén az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimum alá csökkentse, közölte a pénzügyminisztérium. Egyre szűkül az a lehetséges intézkedés, amelyet a kormány az üzemanyagárak további emelkedése esetén végrehajthatna. A pénzügyminisztérium közölte, hogy a kormány ezért engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy az európai irányelv által meghatározott minimum szint alá csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját. Svédország és Horvátország a közel-keleti konfliktus kezdete után röviddel engedélyt kért a jövedéki adó európai minimum alá csökkentésére, és zöld utat kapott Brüsszeltől. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen módosítja működését a Magyar Posta, amely több olyan intézkedést is bevezet, amelyek egyszerre szolgálják a munkavállalók egészségének védelmét és a biztonságos munkavégzést. A közlemény szerint az országosan elrendelt hőségriadó idején 2026. július 30-a és augusztus 4-e között a kézbesítők kizárólag annyi küldeménnyel indulhatnak útnak, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig vissza tudnak érkezni a bázispostára. Emellett a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postahivatalokat délben bezárják, annak érdekében, hogy az ügyfelek és a dolgozók minél kisebb mértékben legyenek kitéve az extrém hőségnek. A vállalat szerint a munkavállalók felkészítése ugyancsak kiemelt szerepet kap a rendkívüli időjárási helyzetben, különösen azok esetében, akik munkájukat a szabadban végzik. Ennek részeként hűtött ivóvizet biztosítanak számukra, emellett 50 faktoros napvédőkrémet és védősapkát is kapnak. Sport. Ma a konferencia ligában szerepel három szlovén együttes, a Koper, a Bravo és az Alumini. A Koper a Feröer szigeteken vendég szerepelt a múlt héten, és 2-0-ás előnnyel várja ma a Runavík csapatát. A Bravo Észak-Macedóniából tért haza 1-0-ás eredménnyel, míg az Alumini hazai pályán döntetlent hozott az Albán Dinamo ellen. Ma a visszavágókra kerül sor.
2: Időjárás.
1: Délután keleti irányú szél mellett derült időre kell számítani. A hegyvidéken időnként megnövekedik a felhőzet, a tenger melléken pedig nyugati irányú lesz a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámje és Pletovárja között Maribor irányában. A tenger melléki strádán Razdörto és Raubar komanda, valamint Unec és Brezovica között a főváros felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
2: Megunta, nem fél el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en.
3: Nem múlhat csütörtök délután, délutáni apró hirdetés nélkül, úgyhogy ezt most meg is kezdjük. A következő 15 percben körülbelül fogadjuk majd a hívásaikat, hogyha esetleg szeretnének valamit eladni, vásárolni, illetve elajándékozni, akkor telefonálhatnak ide a Lendvai stúdióba. Kettő telefonszámon leszünk elérhetőek, ezek az 575-1718 és az 575-1719. De még mielőtt azért beérkeznének az első telefonok, fontos elmondani, hogy már a délelőtti órákban is érkezett bőven hirdetés, ezek pedig akkor a következők. Wartburg 1981-es évjáratú, 45 ezer kilométerrel megkímélt állapotban, motorhibásan eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 519 56 11. Aztán lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű lenszőtt testből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszám, amin érdeklődni lehet, a 0036 70 932 74 75. Azt a régi motorokat, autókat vásárolnának. A telefonszám, amit hívni lehet, ha tudnak ajánlatot tenni, a 0036 30-as 553 77 66. Ingyen elvihető kis cica zalalövőn. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036-os 30-as 45 42 776. Szent Margit falván a falu központjában egy 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A hívható telefonszám a következő: 0036 30-as 31 47 158. Lenti környékén eladó fűrtojás és rendelhető is a későbbiekben, ha esetleg valaki szeretne már most vásárolni, vagy később rendelni, akkor a telefonszám, amit hívhat, a 0036 30-as 58 65 905. Végül pedig Nagykanizsán eladó piros Suzuki Flash, 1000 köbcentiméteres, 2012-es, megkímélt, újszerű állapotban, klímával. Az irányára egyébként 1.450.000 forint. A telefonszám, amit hívni lehet, pedig a 0036 30-as 357 25 77. Mi pedig, ahogy említettük azt már a délelőtti hirdetések előtt, kettő telefonszámon vagyunk elérhetőek a folytatásban: 575-1718, 575-1719. Ha külföldről telefonálnának, akkor plusz 386-2-es, majd pedig a kettő telefonszám közül valamelyik.

Nem érkezett hirdetésünk, de azért még mielőtt lejár a mai délutáni apró hirdetés ideje, elismételjük a már délelőtt beérkezett hirdetéseket, ezek pedig akkor a következők. Wartburg 1981-es évjáratú 45 000 kilométerrel megkímélt állapotban motorhibásan eladó. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 519 56 11. Lentiben olcsón elvihető 200 darab tetőcserép és nagyobb mennyiségű len szőttesből készült gabona vagy takarmány tárolására is alkalmas zsák. A telefonszáma 0036 70 932 74 75. Régi motorokat, autókat vásárolnának. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036 30-as 553 77 66. Aztán ingyen elvihető kis cica zalalövőn. A telefonszám, amit hívni lehet, a 0036-os, 30-as, 45, 42 és 776. Szent Margit falván a falu központjában 942 négyzetméteres beépíthető terület eladó. A telefonszám a 0036, 30, 31, 47, 158. Lenti környékén eladó fűrtojás és rendelhető is a későbbiekben. 0036 30 58 65 905-ös a telefonszám, amit hívni lehet. Végül pedig Nagykanizsán eladó piros Suzuki Flash, 1000 köbcentiméteres, 2012-es, megkímélt, újszerű állapotban, klímával. Az irányára egyébként 1 450 000 forint. A telefonszám, amit hívni lehet, pedig a 0036 30-as 357 25 77. Ha valakinek nem sikerült volna leírni egy-egy telefonszámot, vagy esetleg szeretné újra átnézni a hirdetéseket, akkor ezt megteheti a weblapunkon, az mmr.se honlapon, az apró hirdetés fülre kattintva. Mi pedig akkor megköszönjük mindenkinek, aki nálunk hirdetett, és folytatjuk továbbra is zenével.

Phil Collins-tól szólt a dal, és egyébként említettük már többször is, hogy ma július 30-a van, és egyébként július 30-a barátság világnapja. No, a ünnepnek van egy története is, ez pedig akkor a következő. Mert 1930-as és 1958-as években volt törekvés arra, hogy népszerűvé tegyék ezt az ünnepnapot, vagyis ugye a barátság világnapját. A világ számos országában ünnepelték, néhol júliusban, néhol augusztus első vasárnapján, mások pedig februárban. Az ENSZ közgyűlés 2011. május 20-ai ülésén elfogadta dr. Ramos Artemio Bracho javaslatát, a World Friendship Day Paraguay javaslatot, a barátság megünneplésére vonatkozóan. A határozat értelmében minden év július 30-át jelöli a barátság nemzetközi napjaként, és felkérte a tagállamokat, hogy méltón ünnepeljék meg ezt a napot. Egyébként hasonló napok még a női barátság napja és a régi, illetve új barátok napja is. A közösségi oldalak pedig gyakran gerjesztenek évközben is ilyen napokat. Például én személy szerint pont tegnap előtt fedeztem fel, hogy valaki kijelentette, hogy július 27-e a barátság világnapja, de hát úgy tűnik, hogy ez nem volt igaz, ugyanis a mai nap hivatalosan július 30-a a barátság világnapja, úgyhogy barátokat, közeli ismerősöket érdemes ma felköszönteni egyrészt, megköszönni a barátságukat és a hosszan eltöltött éveket együtt, vagy esetleg megünnepelni egy jó kávé társaságában, esetleg meginni egy kis üdítőt közösen. Minden esetre mi folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel. Érkezik Gáspár Laci és Oliver Wolf közös dala, a Leszek-e mégis boldog.

Fúj meg szél, ez volt a Parnograszt dala. Mi pedig folytatjuk témázgatással, nem is akármilyen témázgatással. Kevesebb, mint 15 perc múlva már itt lesz önöknek 3 óra, és ezzel pedig a terepjáró, méghozzá 2 témával, de lássuk is, hogy akkor melyik ez a 2 terepjáró, méghozzá 2 témával, de lássuk is, hogy akkor melyik ez a 2 téma, amiről ma hallhatnak. A szlovén

A nyílt tűz használata visszavonásig mindenhol tilos a természeti környezetben, míg a tengermellékre vonatkozó nagyon magas fokú tűzveszélyességet eddig mindössze háromszor kellett életbe léptetni, azaz 2006-ban, 12-ben és 2022-ben. Addig a Szlovénia többi részére mától érvényes tűzveszélyes állapotot már évente rutinszerűen ki kell hirdetni az ország legalább egy-egy régiójában, ahogy azt tudhatjuk. Göncz Robert önkéntes tűzoltót, a Gyergy Jánosi Öte, azaz önkéntes tűzoltó egyesület parancsnokát, Szabó Márk kérdezte ebben a témában. Ha érdeklik önöket a részletek, akkor mindenképpen érdemes lesz háromkor belehallgatni a terepjáróba. Aztán a Dobronaki Art Forest természetismereti tábor az idei nyáron is nagy sikerrel valósult meg, feledhetetlen élményeket nyújtva a gyermekeknek a Bakonaki tó varázslatos környezetében. A digitális világot hátrahagyva a kis felfedezők már átélték a titkos ösvények és a közös alkotás örömét, miközben szakértők segítségével közelebb kerültek a természet értékeihez. Szabó Szuzi látogatott el a táborba, tőle hallhatják a részleteket, úgyhogy ha felkeltette bármelyik téma az érdeklődésüket, akkor tartsanak velünk háromkor, várjon neked a terepjáró.

0: Az egész országban újra magas a tűzveszély, a tengermelléki régió nagy részén pedig nagyon éles tűzveszély leselkedik. Bár Szlovénia a 2022-es történelmi karszti lángtengerből okulva minden eddiginél jobban felkészült a tűzvészekre, nagyon sokat ér az odafigyelés és a lakosság óvatossága. A nyílt tűz használata visszavonásig mindenhol tilos a természeti környezetben. Míg a tengermellékre vonatkozó nagyon magas fokú tűzveszélyességet eddig mindössze háromszor kellett életbe léptetni, 2006-ban, 2012-ben és 2022-ben, addig a Szlovénia többi részére mától érvényes tűzveszélyes állapotot már évente rutinszerűen ki kell hirdetni az ország legalább egy-egy régiójában. Göncz Robert önkéntes tűzoltót, a Gyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát Szabó Márk kérdezi.
1: Újra aktuálissá vált a természeti környezetnek a tűzveszélyessége, hiszen ugye már júniusban volt egy nagyon erős hőhullám, utána szerencsére még a mi vidékünkön rendszeres esők is érkeztek, de még így is aszály alakult ki, még hogyha Európában másutt még nagyobb aszályok is vannak. Egy újabb hőhullám vette kezdetét, a mai naptól úgy gondolta az igazgatóság, hogy indokolt a természeti környezet magas tűzveszélyességére fölhívni a figyelmet, és hát persze ez egyfajta tiltással is jár. Nagyon fontos, mit csinálunk mi a lakosság, illetve hogy mi az, amit nem szabad csinálni, tehát ilyenkor hogy viselkedjünk ebben a helyzetben?
2: Az igazgatóság figyeli a környezeti változásokat. Az első tilalom a júniusi hőhullám után került bevezetésre. Ezt követte egy néhány nap esős időszak, ami miatt bizonyos régiókban, köztünk a mi régiónkban is feloldották ezt a tilalmat. De mivel a meteorológusok számításai szerint egy hét folyamán ismét egy erőteljes hőhullámra számíthatunk, ezért úgy kellett dönteniük, hogy már előre is elrendelték a tűzgyújtási tilalmat, ami a mai naptól lép érvénybe. Ez azt jelenti, hogy a természetben bármilyen nemű tűzgyújtás vagy láng használata tiltott feloldásokig. Ha az időjárási viszonyok engedik, akkor valószínű az igazgatóság bizonyos döntéseket meghozzák, feloldják majd azon területeken, ahol majd ez a tűzvédelmi tilalomnak a jelentősége megszűnik.
1: Tengermelléken érvényben volt, ott ugye még nagyobb volt a szárazság, meg még nagyobb most is a forrósági terhelés, de visszatérve hozzánk, most akkor nálunk is ez újra aktuális, és ilyenkor mi mindenre kell odafigyelni, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti?
2: Tengermelléki, illetve a goricai rész, tehát az a hegyes vidék, ahol, ha jól emlékszünk, akkor visszamenőleg nagy tűz volt, tehát átterjedt Olaszország területét is megdézsmálta, tehát nagy károkozásával járt. Ezért figyelni kell arra, hogy ne hanyagoljuk el azokat a szempontokat, hogy a környezetünk legyen a szemünk előtt. Ne gyújtsunk lángot, ne tüzeljünk még véletlenül se, egyből azért nem, mert bírságot kaphatunk ezért, tehát lehet kiszabni, és a rendőrség, illetve a felügyelőségnek a munkatársai ki fognak a terepre járni, és ezt ellenőrizni is fogják rendszeresen. A mi erdeink ugyanúgy kitettek most már ennyi szárosság után annak a veszélynek, hogyha egy nagyobb hőerejű tűz keletkezik valahol, hogy ennek eredményeképpen most már a szárossági viszonylatokat figyelembe véve ez a tűz kiterjedhet idézőjelben lomptűzzé, és akkor sajnos a mi erdeink is pusztulni fognak, ezáltal a saját környezetünket tesszük tönkre. Úgyhogy azért vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a környezetünkre, ha nagyon szükséges is lenne, akkor is halasszuk el a tűzgyújtást, amíg nem lesz feloldva a tilalom.
3: Tehát se tábortűz, se cigarettacsik, se tűzijáték, se petárda a szabadban. Ha pedig tüzet észlel, rögtön hívja a 112-t, minden másodperc számít, hogy elkerüljük a francia, spanyol és görög erdők idei sorsát.
0: A Dobronaki Art Forest természetismereti tábor az idei nyáron is nagy sikerrel valósult meg, felejthetetlen élményeket nyújtva a gyermekeknek a Bakonaki tó varázslatos környezetében. A digitális világot hátrahagyva, a kis felfedezők már átélték a titkos ösvények és a közös alkotás örömét, miközben szakértők segítségével közelebb kerültek a természet értékeihez. Szabó Szuzi látogatott el a táborba.
4: Mi az, ami nagyon-nagyon tetszik neked itt a táborban?
5: Az, hogy minden nap megyünk sétára az erdőbe.
4: Mi olyan rejtélyes ott az erdőben?
5: Hogy madarak énekelnek, és nem lehet hallani az autókat.
4: Láttatok valamilyen állatot? Bogarat?
5: Ja, meg a madarat.
4: Eddig mi mindennel foglalkoztatok? Mit csináltatok?
5: Eddig volt keresés, valami képecskeket, köllött keresni, köllött rajzolni, és volt piknik, erdésszel volt séta.
4: Milyen érdekességeket mondott el az erdész?
5: Hogy mennyi éves a legidősebb fa, 150 éves körülbelül.
4: Hogy kell viselkedni az erdőben?
5: Nem szabad kiabálni, erdei állatokat nem szabad megijeszteni, nem szabad a hulladékot eldobni, és föl kell szedni, csendbe kell lenni, és nem szabad motorozni az erdőben.
4: Mesélte Ráti Zojnik, Máté Emma iskolás. Maximilian Gróf az idei évben immár harmadik alkalommal vett részt a táborban. Iskolásként az élményeit osztotta meg.
6: Az idén két napot jöttem a táborra, jól érzem magam, szereztem a barátokat. Ma ebédre pizza lesz, ennek is örülök. Szomorú leszek, mikor vége lesz. Jövőre is eljövök.
7: A természet és az, hogy kint vagyunk, nagyon sokat segít ahhoz, hogy egymásra jobban odafigyelünk, hogy a természetre jobban odafigyelünk, hogy minden apró kis virágra vagy bogárra érdeklődéssel fordulunk. Én buzdítom a gyerekeket, hogy kérdezzenek. Egy séta sem csak séta, hanem kicsit így figyeljük a környéket, hallgassuk meg a madarakat. Ha valamit nem tudnak, vagy valami érdekességet találnak, kérdezzenek rá, mert ennek a tábornak a különlegessége, hogy játékosan tanulunk a természetről.
4: Tudtuk meg Nagy Évától, az erdei élményeket kínáló Art Forest alapítójától, valamint a Dobronaki Természeti Ismereti Tábor szakmai vezetőjétől, aki nagyon sok időt tölt a természetben.
7: Minden növénynek a nevét nem tudom, de sok mindent ismerek, meg helyi is vagyok, és nagyon sokat járok itt ezekben az erdőkben. Valahogyan élem ezt az erdőt. Nem csak az ilyen biológiai szempontból közelítem meg az erdőt a gyerekeknek, hanem egy kis történetek által, vagy kis anekdoták, vagy valami érdekességeket is mesélek, amitől egy kicsit talán személyesebbé élik meg azt az információt, hogy mi is ez a gomba, vagy mi is jellemző a bükkfára, vagy ki minden ki eszi a makkokat az erdőben. Úgyhogy ezek a történetek, a mesék is részből, amikor annak az ideje van, tehát ezek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy a fiatalok, hogy a gyerekek kapcsolódjanak a természethez.
4: Hogy ez miért olyan fontos?
7: Tudjuk, hogy milyen világban élünk. Nagyon sok az elvárás már a 6 éves gyerektől, nem hogy a tiniktől, aztán mikor a felnőttektől, mi talán még jobban érzük ezt. Itt a táborban pedig megengedjük azt magunknak, a program is megengedi, hogy egy kicsit a kíváncsiság vezesse a programot. Mi sem vagyunk annyira időhöz kötve. Vannak külső szakemberek, akik ellátogatnak hozzánk, úgy, mint ma reggel itt volt az erdész, de egyébként pedig valahogyan az árammal megyünk, és a gyerekek ezt érzik, gondolom, és ezért minden ötlet, vagy minden, amit ők észrevesznek, bátran megmerik kérdezni, mert nem azt érzik, hogy tolakodóak ezzel a kérdéssel, hanem hogy meg lesz ennek a válasza, hogy figyelünk arra, amit kérdez. Ez is egy érdekesség a táborról, hogy kicsi a csoport, és mindenkire lehet időt szánni, és ez így is van meghirdetve, tehát az a jó, ha nem vagyunk többen, mint 8-9-10.
4: A gyermekekben az alkotóvágy is rendkívül nagy volt.
7: Nagy az alkotóvágy bennük, kint vannak az ilyen természetismerő könyvek is, hogy bele lehet lapozgatni, képeket nézegetni, ismét rákérdezni, hogy ez milyen lepke, mert ugye nem mindenki tud még olvasni, de arra is tanítom őket itt a táborban, hogy önállóak, tehát ha valamire szükségük van, az elején megbeszéltük a szabályokat, megdísztük a közös teret, merre van a konyha, hol tesszük le a hátizsákokat, merre található a ceruza, a papír, hogy nem mindent tőlem várnak, hogy én készítem el, hanem maguktól, megbeszéljük, hogy most van szabad idő, akkor most el lehet menni rajzolni, lehet botokkal tovább foglalkozni, ezt a kis játszóteret használni, tehát önállóságra is tanít. Volt arra is példa az idén például, hogy hogy kell mosogatni? Megmutattam a kisfiúnak, hogy kell mosogatni, és mosogat, megtanult mosogatni például. Reggelit is együtt készítjük el, közösen hordjuk ki az evőeszközt, elkészítjük az asztalt, jól lakunk, megvárjuk egymást, elpakolunk. Ennek is megvan a lehetősége, hogy egy ilyen hangulat, egy ilyen viszony alakuljon ki közöttünk.
4: A gyerekekhez különféle erdei szakemberek, köztük erdész, gyógynövény szakértő és vadász is ellátogatott, hogy megossza velük történeteiket és tudásukat.
7: szoktuk mondani, hogy a gyerekek mennyit vannak a telefonokon, vagy a képernyők előtt, hogy nincs kedvük ezt kipróbálni, vagy azt csinálni. Itt a táborban, meg kell, hogy mondjam, úgy látszik a természet, meg az, hogy ahogyan össze vannak állítva a programok, megadja azt az időt, azt a teret, hogy mégis kijön belőlük az a 8 éves, vagy az a 11 éves gyerek, vagy az a 6 éves gyerek, amit a szülők, vagy a nagyszülők generációja még így emlékszik, hogy mi milyen gyerekek voltunk. És akkor ugye magukból indulnak ki, mi milyen gyerekek voltunk, hogy a mai gyerekek nem ugyanolyanok, de azt hiszem, hogy ha megadjuk nekik a megfelelő környezetet, támogatást, akkor az kibújik belőlük. És itt, ha lehetne, én egész nyáron ezt a tábort vezetném, hogy minél több gyereknek adnám ezt a lehetőséget, de ebben is van varázs, hogy igazából csak 4 napos a tábor, hogy tudjuk, hogy első nap megszületik, utolsó nap, ugye becsomagoljuk, a szívünkbe zárjuk, és akkor ez egy szép emlék marad erre a nyárra.
4: Bízunk abban, hogy a gyerekek gazdag élményekkel térhettek haza, és hogy a tábort jövőre is megszervezik.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Orsovai Renitől és Puskás Petitől szólt a Macska, a folytatásban pedig már egy jól ismert előadó, jól ismert dala fog szólni. Ugyanis 2006-ban, pont hogy a mai napon, július 30-án Shakira és Wyclef Jean a Hips Don't Lie című dallal négy hetes vezetését kezdte meg a brit kislemezlistán, ami azt illeti. Egyébként a Wyclef Jean 2004-es Dance Like This című dalának átdolgozása több mint 50 országban ért el lista vezető helyezést, és ez a dal hát már köztudottan minden idők legnagyobb példányszámában elkelt női előadóhoz köthető kislemeze, ami a 21. századot illeti, és ahogy említettük, ez fog szólni a folytatásban is, érkezik Shakira és Wyclef Jean legismertebb dala, a Hips Don't Lie.
1: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees, no fighting. Over here.

0: S ha eldöntöd, hogy elhagysz, örökre végleg kész.
1: Engem is vigyél el.
0: S ha itt van már a taxi, intesz, indulsz, mész.

A Csíkzenekar és Kis Tibor közös dala után érkeznek még a jobbnál jobb zenék, köztük a hét zene száma is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Ezüstfonál Egyesület az új hőhullám kezdetén arra figyelmeztet, hogy egyes idősek otthonában és kórházakban a hőségben továbbra is elviselhetetlenek a körülmények, és a hőség más időseket is veszélyeztet. A Srebrenica arra is figyelmeztetett, hogy egyes csoportok különösen érzékenyek a hőségre, ezért hangsúlyozta az idősek, szeretteik vagy az őket gondozók figyelmeztetését és a tudatosság növelésének fontosságát a hőség veszélyeivel kapcsolatban, valamint a fontos intézkedéseket, mint például a megfelelő lakhatási körülmények biztosítása, a megfelelő folyadékbevitel, a szélsőséges hőség és a veszélyek elkerülése. Az SLS párt elvárja a cég tulajdonosoktól, hogy gondoskodjanak arról, hogy a munkavállalókkal és az állammal szembeni minden kötelezettségük teljes mértékben és a lehető leghamarabb megtörténjen, írta az STA. A növények egyre nehezebben viselik a hőhullámokat és az aszályokat. Szlovénia évtizedek óta az EU utolsó helyén áll az öntözés tekintetében. Akár 6500 hektár mezőgazdasági területet is öntözünk, ami az összes mezőgazdasági területnek mindössze 1,3%-a. A gazdálkodók tavasz óta vízhiánnyal küzdenek, különösen ott, ahol nincs öntözés. Gorisnica község az egyik legjobb példa az öntözési lefedettség tekintetében, ahol három rendszer 1100 hektár öntözését teszi lehetővé. A környéken csak azokat a területeket öntözik, akik újra vetettek kukoricát. Ennek ellenére nem tudják elérni az előző szezonok átlagos terméshozamát. A legjobb eredményt a zöldségek öntözése adja, de más növényeknél felmerül a gazdaságosság kérdése. A probléma a víz magas ára, amelyet az elfogyasztott áram alapján fizetnek, hangsúlyozták a termelők. A Római Parlament hagyománya szerint az onnan dolgozó sajtótudósítók díszes legyezőt adtak ajándékba Ignazio La Russának, a felsőház elnökének, ami a parlamenti munkák nyári szünetének kezdetét jelezte. A legyező a nyári melegre és szabadságra utal, és minden évben a parlamenti munkák nyári szünete előtti napokban adják át. A Római Parlament augusztus 3-ától szeptember 1-ig nem dolgozik. Ez alkalomból Ignazio La Russa Olaszország sürgető problémájának nevezte a biztonságot, a július 25-i tüntetésre emlékeztetve, amikor a Torino-Lyon nagysebességű vasútvonal ellen tiltakozó tüntetők összecsaptak a rendőrséggel. A szenátus elnöke az új közbiztonsági rendelkezésről is beszélt, amellyel megszigorították a kiskorúak elkövetett bűncselekmények büntetését. La Russa egységes eutanázia törvényt szorgalmazott, miután több tartomány önálló szabályozást vezetett be az élet megszüntetéséről. Sport. Alig egy héttel az 5. Tour de France győzelme után Tadej Pogácsár új kihívás elé állította magát, ezúttal szülővárosában, Komendában. A háromnapos Pogi Challenge hazai és külföldi kerékpáros sztárokat és hobbi kerékpárosokat hoz össze, akikkel vasárnap Komendából a Körvávecre tekernek. Az eseményen gazdag kísérőprogramok is várják a bringásokat.
2: Időjárás.
1: Délután keleti irányú szél mellett derült időre kell számítani. A hegyvidéken időnként megnövekedik a felhőzet. A tenger melléken nyugati irányú lesz a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlje és Pletovárje között Maribor irányában. A tenger melléki strádán Razdörto és Raubar Komanda, valamint Unec és Brezovica között akadozik a forgalom a főváros felé, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: 10 évvel ezelőtt a mai napon, avagy 2016. július végén az Őrségi Nemzeti Parkban zajlott az Összetartozunk anyanyelvi és honismereti tábor. Erről abban az évben Szőke Krisztina készített riportot, és ezt hallhatják a mai visszapillantóban. Tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
2: 2016. július végén az Őrségi Nemzeti Parkban zajlott az Összetartozunk anyanyelvi és honismereti tábor. Szőke Krisztina 2016. július 29-én készített riportja következik.
3: Romániából jöttem, Erdély, Torda, Kolozs megye. Ebben a táborban azért jöttem, mert az Oszim Nagy Zsolt azt mondta, hogy ez egy nagyon vagány tábor, és engem azért akart hívni, mert azt mondta, hogy rám talál, mert színészkedés és sport.
4: És ilyenek is bizonyult, amilyenek bemutatták?
3: Igen, és sokat tanultam, és sokkal vagányabb lett, ahogy ő elmesélte.
5: Én Lara vagyok, muravidéki, és azért jöttem ebbe a táborba, mert már ezelőtt éven kihagytam, és úgy döntöttem, hogy idén el fogok jönni, azért, mert már mindenki, szóval hallottam sztorikat, és mindenki azt mondta, hogy nagyon jó.
4: És nálad is bebizonyosodott, hogy ugyanolyan jó, amilyennek hallottad a hírét, hogy milyen ez a tábor?
5: Még jobb.
6: Én Réka vagyok, az anyaországi csapatot képviselem, Szombathelyről jöttem. Már másodszorra vagyok ebben a táborban. A logó által kerültem ide, és én is sztorikban hallottam, hogy mennyire jó, úgyhogy el akartam jönni.
7: Krisztina vagyok, én Kárpátaljáról érkeztem. Én a barátaimtól hallottam erről a táborról, ők már most jöttek harmadjára, én most vagyok itt elsőnek, és a bátyám is nevelőként van itt ebben a táborban, és akkor így ők mondták, és nagyon megtetszett.
4: Mi volt eddig a legérdekesebb? Nagyon-nagyon sok mindenben már belekóstoltatok, úgyhogy most már vannak élmények, tapasztalatok. Mindenki ragadja ki azokat a pillanatokat, amelyek a legszebbek voltak számotokra, vagy a legnagyobb kihívást jelentették, mert biztosan azért volt olyan is.
3: Engem, ami megragadott, az a minden esti összegyűlünk, meggyűjtünk egy gyertyát, és átgondoljuk, hogy mi történt azon nap, és amikor úgy érezzük, valakinek üzenünk valamit, és az meg fogja érezni ő is. És nekem ez nagyon-nagyon meghatott.
4: Működik is ez?
3: Hát remélem igen, és szerintem igen. És a végén mindig így megöleljük egymást, és azt tanultam, hogy egy ölelés mennyi pozitív energiát tud átadni. Ezt még nem tudtam, és most megtanultam. És tényleg igaz.
5: Számomra az emberek, illetve a személyek, akik eljöttek a táborba, és a különböző gondolkodásmódok, szóval ez a sok színes elme összevegyül egy nagy halmazba, és ez lenyűgöző.
6: Nekem szintén a gyertyázás a kedvencem, és igazából tényleg vannak megpróbáltatások. Én például a kötélpályán győztem le a félelmemet, de többiektől is hallottam ilyen sztorikat.
7: Nekem szintén a gyertyagyújtás tetszett nagyon szerintem, és ez nagyon ilyen feltöltő dolog, hogy így egymást megöleljük, és így sötétben ülünk, csak egy gyertya ég, és így bármit mondhatunk, és így jobban összeszokik a csapat, összerázódunk szerintem is.
4: Most valahol a tábor közepénél tartotok. Hogy érzitek, összetartoztok már valamennyire?
3: Én mikor először ideértem, rengeteg új arcot láttam, idősebbeket is, fiatalabbakat is, és nem számítottam volna erre, hogy ilyen rövid idő alatt meg tudunk barátkozni az idősekkel, a fiatalokkal. Szerintem ez nagyon, de nagyon összetartó csoport, mivel hogy sok a közös, és tanulhatunk sokat egymástól.
5: Szerintem nagyon gyorsan összemelegettünk, és megértjük egymást, és úgy fogadjuk el egymást, ahogy vagyunk, szóval összetartozunk.
6: Amikor először jöttem ebbe a táborba, még hallottam sztorikat, ugye, és mesélték, hogy sírtak a tábor végén, és hogy nagyon szeretik őket, és nem tudtam felfogni, hogy hogyan, hát egy hét volt, és hát most már tudom.
7: Igen, szerintem is nagyon családias a légkör, és én most vagyok itt először, és nagyon örültem, hogy akik már több éve járnak, azok így befogadtak, és így hamar beilleszkedtem.
8: Mondták a középiskolások, akik látogatásunkkor éppen az értékekről, nevezetesen a családról, annak jelentéséről és jelentőségeiről, kiterjesztett alakjairól beszélgettek, érdekes kérdéseket és tapasztalatokat felvetve, illetve azt a feladatot kapták, hogy írjanak egy levelet saját maguknak, amit 15 év múlva olvashatnak el, és az álljon benne, hogy miképp képzelik el akkor a saját családjukat. Idén egyébként összesen 33-an táboroznak Őri Magyaróson, közülük 11-en a Muravidékről érkeztek. A fiatalok időtöltéséről pedig 7 kísérő gondoskodik. A táborról, amit a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezett, Stampach Misi táborvezetőt kérdeztük.
9: Ide nem csak muravidéki, hanem 6 régióból érkeztek csoportok, méghozzá Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, Felvidékről, az Anyaországból és Muravidékről. A tábor 8. alkalma van megrendezve. A története annyi, hogy 8 évvel ezelőtt Zentán a Magyar Kultúra Napja alkalmában volt egy konferencia, ahol a Mönömöihez hasonló határon túli szervezetek szerveztek egy fiataloknak való konferenciát, ahol be lehetett mutatni egy-egy víziót, hogy hogy is élhetne a Kárpát-medence megfoghatóan. Na és mivel rengeteget táboroztam, mint gyerek, azokból okulva kitaláltam egy ilyen profilú tábort, ahol minden régió küld 4-5-6, Muravidékről meg ahányan jelentkeznek annyi diákot, hiszen úgy gondolom, hogy a Muravidék számára muszáj, hogy nyisson a kis létszámunk miatt, hogy befogadjunk, és így tudjunk könnyebben, illetve jobban boldogulni, mint magyarok. A csoportkísérők azok állandóak, most már 3. éve visszajáró csoportkísérőkről van szó, hogy Vajdaságból, a Cirkalom Néptánc Együttesből jött egy lány, aki népdalokat énekel, és néptáncot oktat, aztán Felvidékről jött Tibi, aki drámával foglalkozik, valamint magyar történelem tanár, ugye, hogy én is most már, aztán a Vas megyeiekkel, vagyis a logói ifjúsági szolgálattal, ők csinálják a tematikus foglalkozásokat, hiszen minden éven van egy központi téma, amivel foglalkozunk, az idén az értékek, aztán Erdélyből egy tornatanár jön, aki mindig valamilyen új sporttal, az idén például a frisbinek, meg a ugrókötélnek a módozataival.
8: Az összetartozunk tábor vezérfonala tehát az értékek. Stampach Misi.
9: Volt egy előfeladata a tábornak, és ezzel motiválva azt is, hogy a kísérő az ismerje meg a saját csapatát, válogassa meg, össze kellett gyűjteni minden régiónak 10 értéket, ami számára a legfontosabb. Hát mondjuk nálunk a Muravidék esetben például megjelent a szeretet, a család, a barátság, a hit, az álmok. Ez az első, ami most így hirtelen eszembe jut, még tudnám sorolni. Szóval a fiatalok véleményéből, érdeklődési körülből kifolyólag alakítjuk mi ki a tematikus foglalkozást, amikor kis csoportokban nem formális tanulással sajátíthatnak el olyan dolgokat, amiket az életbe akkor bármilyen téren tudnak hasznosítani.
8: Miképp igyekeznek erősíteni az összetartozás érzését a táborban?
9: Beszéltünk a központi témáról, de nem tematikus tábor, hanem mindenbe belekóstolunk, és ami szerintem a legnagyobb erénye egy nevelőnek, az állandó éberség. És ez, hogyha megérzik a fiatalok, hogyha te figyelsz rájuk, téged érdekel az ő véleményük, az ő látásuk a világra, akkor már szippantják be egymást, és vonják be magukat ebbe a nagy körbe, ami a végén egy kis család lesz igazából ez az egy hét alatt, amíg él a tábor, mert ugye első nap megszületik, aztán utolsó nap sajnos meghal, de minden programon keresztül, amik pedig a következőek lesz extrém sport, szóval 20 kilométeres kanuzás a Rábán, Magyarország legnagyobb vadvizén. Van persze lazább dolog is, mint a kalandpark, meg a strandolás, de az elején ugye csapatépítő játékok, személyiségfejlesztő játékok, amik önmaguk megismerésre és a csoport hoz való tartozás kialakítására erre vannak összpontosítva. Aztán a vicces sportos játékoktól kezdve bármi, de minden napnak a végén viszont ott van egy rituálé, szeánsz, mi gyertyázásnak hívjuk, amikor elmerülünk a pislákoló gyertya lángjába, átgondoljuk a napi történéseket, mi az, ami megmozgatott bennünk, bármit, ami a lelkünket megérintette, üzenhetnek a fiatalok egymásnak, és van egy közös dalunk, amit a nap végén el szoktunk énekelni, és utána mindenki nyugovóra tér, lehetőleg átszellemült lélekkel, és akkor az álmok is szebbek, és a reggelek is könnyebbek.
8: Tudtuk meg az Összetartozunk táborvezetőjétől, Stambach Misitől. A fiataloknak pedig még biztosan számos felejthetetlen élményben lesz részük a tábor végéig.
1: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
10: MMR.

Zoltán Erikától szólt egy jó mix, és a folytatásban mi most arra fogunk próbálni rájönni, hogy mi köze van a Pilatesnek a világháborúhoz, méghozzá Refresher egyik cikke segítségével. A Pilates ugye az elmúlt években az egyik legnépszerűbb mozgásforma lett, elsősorban a nagyvárosi nők körében, annak ellenére, hogy a sportot magát egy angol kóros, whisky kedvelő és szivarfüggő férfi találta ki. Joseph Pilates saját testét akarta karbantartani súlyos gyerekkori betegségét követően, sportszeretete pedig még az első világháború ideje alatt sem hagyta el. Állatokat figyelt meg, később Amerika legnagyobb színészeit tartotta fitten az általa kitalált gyakorlattal. A Pilates, és nem csak a talaj, a reformer is pedig csaknem 140 évvel a férfi születése után még nagyobb népszerűségnek örvend, mint valószínűleg gondolta volna. Egyébként Joseph Hubertus Pilates néven született 1883-ban a mai Düsseldorfhoz közel. Beteges kisfiú volt, angol kórral küzdött, aszmás volt és a reumás lázis megnehezítette az életét. Nem is beszélve arról, hogy a feltételezések szerint gyerekkorában kilőtték az egyik szemét az őt bántó gyerekek. A kis Pilateszt sokan Pontius Pilatesnek csúfolták. Révén, hogy apja díjnyertes tornáz volt, a fiú is a sportok rajongójává vált. Már 14 évesen modellt állt anatómiai rajzokhoz, a gimnasztika mellett pedig jiu-jitsut és boxolt is. Így felnőtt korára egy egészségtől kicsattanó fiatal férfi lett belőle. A 30-as évei elején Angliába költözött egyébként, itt pedig több munkából tartotta fent az új életét. Egyszerre tanított önvédelmi oktatást a Scotland Yard nyomozóinak és a rendőröknek, volt cirkuszi mutatványos és profi bunyósként is többször ringbe szállt. De hogy a világháborús internálótábornak köszönhetjük a Pilateszt, hogy ez hogy alakult ki, miért, és hogy mi a története, azt majd átolvassuk a dal után, ez pedig nem más lesz, mint a Starship-től, a Nothing's Gonna Stop Us Now.

Visszatérve előbbi témánkhoz, Pilateszt az első világháború kitörését követően más német honfitársaival együtt internáló táborba küldték a britek. Sok mai Pilatesz megszállott pedig nem is tudja, hogy gyakorlatilag ennek az eseménynek köszönhetjük a ma már milliókat megmozgató sportot egyébként. Pilatesz a táborban megfigyelte az ott élő állatok, például macskák mozgását, végül ez adta meg neki a kezdőlöketet ahhoz, hogy a saját edzés formáját fejlessze. Egyben a táborban rakett foglyokat is képezze, hogy azok esetleges sérülés esetén még erősebben és fittebben szabaduljanak majd a háborút követően, és ne fogjon ki rajtuk az akkoriban pusztító spanyol nátha. Az általa kitalált gyakorlatsornak persze nem Pilates volt a neve akkoriban, hanem Contrology. Az izmok tudatos és összehangolt használatával, a hasi és a hátizmok központi terhelésével, valamint a megfelelő légzéssel kívánt megteremteni egy egészséges, fárasztó, de a csontok és izületek számára nem megterhelő mozgásformát. Fun fact, azaz egy kis érdekesség, még az a legenda is járta, hogy Pilates a mai reformergépek elődjeit az internáló táborok keskeny és egyszerű ágyaiból, kötelekből, valamint az azokon található matracok rúgóiból rakta össze. Ezen történet hitelességét azonban megkérdőjelezi, hogy a korai feljegyzések szerint az internáló táborok matracaiba még rugók sem voltak. A háborút követően Pilates az Egyesült Államokba emigrált, itt fejlesztette tökélyre munkáját. Több mint 500 gyakorlatot hozott létre, meg annyi gépet és eszközt fejlesztett. Könyveket írt és New York legismertebb táncművészeit, balerinákat, valamint színészeket oktatott. 1945-ben megjelent Visszatérés az életbe a kontrológia által, azaz Return to Life Through Contrology című könyvében Pilates több, eszköz nélkül is elvégezhető feladatot mutatott be képekkel illusztrálva, valamint külön hangsúlyt fektetve arra is, hogyan kell tartani a fejet és hova kell összpontosítani a tekintetet. Kövessétek az utasításokat pontosan, a legapróbb részletekig, írta Pilates, aki úgy tartotta, programja egyfajta csodaszer. Egy 1964-es a New York Herald Tribune-nak adott interjújában azt mondta a Pilatesről, nem fázol meg, nem leszel rákos, nem lesz sérved, az állatoknak van sérvük, az állatok diétáznak, egyél, amit akarsz, igyál, amit akarsz, én naponta egy liter szezes italt iszom, meg néhány sört is, és vagy 15 szivart elszívok. Nos, bár az állatsérves és az alkoholos rész megkérdőjelezhetőségére most nem térnénk ki, Joseph még az oktatások közben is simán rágyújtott egy szivarra, de volt, hogy sörözni kezdett a gyakorlatozás közben, hogy ezzel is alátámaszza a módszerének sikerét. Mi még erről a témáról fogunk szólni, egyelőre viszont érkezzen megint egy dal, Zsilla fog énekelni, tőle pedig a Csak a szívemet dobom elét fog szólni.

Zsida után hamarosan érkezik Curtis és Charlie közös dala, de még előtte ugye említettük, hogy a Pilatesről a témának még nincs vége, ugyanis stúdiójában ő és felesége segítettek memorizálni a vendégeknek a gyakorlatokat. A férfiak testhez álló nadrágban, félmeztelenül a nők pedig térdigérő bodyban tornázva tanulták meg a kontrológia alapjait. Pilates még 80 évesen is kitűnő egészségnek örvendett, 1966-ban azonban tűzütött ki stúdiójában. A férfi a lángok ellenére megpróbálta menteni a menthetőt, beveszakadt alatta a padló, és bár a tűzoltóknak időben sikerült kimenteniük, a belélegzett füst miatt tüdőbeteg lett. Végül pedig 1967-ben 83 évesen hunyt el. Pilates halálát követően a sport nem tűnt el, bár érdekesség, hogy volt olyan oktató, aki igen harcias módon próbálta meg rátenni a kezét a német alapító örökségére. A New York Times korábban részletesen foglalkozott Sean P. Gallagher ügyével, aki Pilates-ék hagyatékát felvásárolta teljesen monopolizálnia, kívánta a sportot egyébként, és jogi lépéseket is tett az ügyben, hogy ne hívhassa magát akárki Pilates oktatónak, és ne is gyárthasson akárki sporteszközöket a Pilatesre hivatkozva. A férfi meg egy sportszergyártó céget is megpróbált beperelni, amiért a Pilates megnevezést használta, de a bíróság döntése alapján a kifejezést épp úgy bárki használhatja, mint például a jóga vagy aerobik szavakat. A hosszú élet titkát talán Joseph Pilates sem fejtette meg, az általa létrejött sport azonban valóban számos pozitív hatással lehet a testünkre és az egészségünkre is. Fejleszti a has, hát és mély izmokat, segít a testtartás és a légzés javításában, rugalmasabbá tesz, és azok is alkalmazhatják, akik például ízületi problémák miatt nem tudnak futni, vagy ugrálással járó feladatokat elvégezni. Persze a ma népszerű reformer Pilates egyik nagy hátránya az ára, hát itt több alkalommal edzésre járni, ugyanis kisebb vagyonnal ér fel. A túlárazottság egyik oka, hogy valóban nem tömegsportról van szó, hiszen egy oktató legfeljebb 5-6 emberrel tud foglalkozni érdemben gyakorlatozás közben, a terembérlések és az eszközök díja pedig szintén busás összeg tud lenni. Bár a talajpilates valamivel költséghatékonyabb, és sok feladat akár otthon is elvégezhető, mielőtt belevágnánk, érdemes néhány órát venni szakértőktől, akik a helyes testtartásra is megtanítanak néhány óra alatt. Ja, és egyáltalán nem csajos sportról van szó, olvasható a cikk végén, ezt már az öreg pilates is bebizonyította, szóval senkit ne tévesszenek meg a beige esztetik módra letisztult virágokkal és meleg fényekkel felszerelt stúdiók. A pilates, ha jól csináljuk, és figyel jó oktatónk van, akkor nagyon nehéz sport. Ennyit a Pilatesről és arról, hogy mi köze van az első világháborúhoz. Mi folytatjuk tovább zenével, ahogy említettük, Curtis és Charlie dala már szól is a háttérben, méghozzá maradunk végig, ezután érkezik a Neoton Familia, meg a Well Hello is, ha minden igaz.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A maribori zsinagógában megemlékezést szerveztek a romák és szintik népirtásának áldozataira emlékező nemzetközi emléknap alkalmából. A szlovén roma szövetség elnöke Józsék Horváth Muc az eseményen hangsúlyozta, hogy ez a nap nem csak az emlékezésről szól, hanem figyelmeztetésről is az intolerancia egyre terjedő európai terjedésére. A nemzetközi nap alkalmából Európa arra a napra emlékezik, amikor 82 évvel ezelőtt, augusztus 2-án a nácik lerombolták az Auschwitz-Birkenaui tábor roma részét, és kivégezték az utolsó ott élőket. Egyetlen éjszaka alatt több mint 4000 roma és szinti veszítette életét. Horváth Muc hozzátette, hogy Szlovénia az elmúlt évtizedekben fontos lépéseket tett a roma közösség integrációja terén, de még mindig van számos kihívás. Véleménye szerint több párbeszédre és kölcsönös bizalomra lesz szükség, és mindenek előtt több közös felelősségvállalásra. A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése, olvasható a létesítmény honlapján. Mint írták, a Duna felel a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító atomerőmű hűtéséért. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség. A tájékoztatás szerint ugyan a jelenlegi rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, a szivattyúk szívócsonkjának szintje azonban magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi vízállás, így nem tudják ellátni a feladatukat. A közleményben kitértek arra is, hogy a folyó jelenleg 28 centivel van a 2018-as rekord szint alatt. Úgy fogalmaztak, a vízszint csökkenés főbb okai a medermélyülés és a globális klímaváltozás hatására a szélsőségek megjelenése. Példátlan erdőtüzek alakultak ki a franciaországi Bordeaux és a spanyol főváros Madrid környékén. A hatóságok már több mint 100 000 embert telepítettek ki, és arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a hőmérséklet újbóli emelkedésével még valóságosabb lehet a helyzet. Az erdőtüzek mellett egy újabb veszély leselkedik a lakosságra, a füstből keletkező hatalmas viharfelhők. A Reuters szerint a délnyugat franciaországi tűz eredményeképp először jelentettek tűzfelhőt. Amennyiben a tűz kellően nagy, lényegében saját időjárást hoz létre. Az efféle hatalmas erdőtüzek során elképesztő mennyiségű hő és energia emelkedik fel, füstfelhőt eredményezve. Amint az eléri a stratoszférát, az alacsony atmoszférikus nyomás lehűti a levegőt, amikor elég nedvesség halmozódik, a kondenzáció során tényleges felhővé alakul. Ebből aztán zivatar is kialakulhat széllel, villámlással. Sport. Ma felkészülési mérkőzést rendeznek Ljubljanában a női röplabdázók számára. 18 órától Szlovénia és Törökország B csapata játszik barátságos meccset. A férfi röplabda válogatott pedig Kínában szerepel a Nemzetek Ligája záró tornán. Fabio Soli védencei bejutottak az elődöntőbe, azt követően, hogy 3-0-ra verték tegnap a török csapatot. A legjobb négy között Lengyelország lesz a szlovén csapat ellenfele, a lengyelek ma 3-1-re nyertek Ukrajna ellen.
2: Időjárás.
1: Délután keleti irányú szél mellett derült időre kell számítani. A hegyvidéken időnként megnövekedik a felhőzet. A tengermelléken nyugati irányú lesz a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 és 37 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Drámlje és Pletovárje között Maribor irányában. A tengermelléki strádán Studenec és Raubar Komanda, valamint Unec és Brezovica között a főváros felé, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió.

A Nilstől szólt a Maradéktalan, egyébként ők azok a zenekar közül az egyik, akik ugye már itt Muravidéken is jártak az Open Smile Jam-en, a második, akit már többször is említettünk, azok a Fish. Viszont, ami most az előadókat illeti, nem róluk fogunk beszélni, hanem Bongorról, ugyanis mozifilm készül Berta Csongor, azaz, ahogy már jobban ismerjük, Bongor díjnyertes albumához, az Extázishoz, tudhatjuk meg a Refresher egyik cikkéből. A konceptalbum a zenész életét és addikcióval kapcsolatos viszonyát mutatta be, az ősszel mozikba kerülő alkotás Kákovács Ákos és Ipacs Gergely rendezi a Super Factory, a Telekom film és a Színe Super gondozásában teljesen pontosan. A 2026 őszén érkező Extázis Uncut film az album szellemiségét követve Berta Csongor addikcióval és traumáival való küzdelmét mutatja meg egy éteri terápiás ülés keretein belül. Szerintem egy előadó életének az egyik legmagasabb pontja, ha film készül róla. Nagyon hálás vagyok, de egyben zavarba ejtő is, hogy ez most megtörténik velem. Színésznek tanultam, és mindig vágytam rá, hogy filmben szerepelhessek, de nem gondoltam, hogy az első ilyen egyből egy mozifilm lesz, ami rólam szól, és a zeném inspirálják, meséli Bongor. Nagyon sokat jelentenek azok a visszajelzések, amik az Extázis album kapcsán érkeznek, hogy mennyi embernek segít ez elindulni az úton, vagy akár kitartani a józanság elhatározása mellett. Ez a filmmel nem csak egy vizualizálás készül a lemezhez, hanem egy tartalmi kiegészítés is. Ez egy több rétegű történet, amiben még inkább láthatóvá válik, hogy mi van a küzdelmek mögött, milyen kihívásaim voltak. Ezek mind aláhúzzák, vagy kiegészítik a dalszövegeket, így bízom benne, hogy az eddigi hallgatók mellett azoknak is érdekes és esetleg segítség is lesz, akik korábban nem ismerték az albumot. A mozikba kerülő alkotás egy a magyar filmgyártásban egyedinek számító albumfilm, amiben az Extázis lemez dalai adják a történet gerincét, amit valóságos és fikciós elemek színesítenek. A doku jelenetek egy része Csongor szülővárosában, Szabadkán forgott, de megjelennek benne budapesti életképek és a családjához kapcsolódó jelenetek is. A fikciós részek pedig végigkövetik a dalokban is átívelő terápiás ülést. A film főszereplője egyébként maga Berta Csongor, aki mellett feltűnik felesége Cseri Hanna, és olyan ismert szereplők, mint Hámori Gabriella, Turóci Szabolcs, Sziszi, Gege, Zeher Gábor, Simon Zoltán, Kerekes Éva és Znamenák István. Az Extázis Uncut című film ősztől lesz látható a magyar mozikban, előtte pedig Bongor szeptember 9-én adja karrierje eddigi legnagyobb önálló koncertjét, nem máshol, mint a Budapest Parkban. Ha valakinek felkeltette az érdeklődését, mindenképpen érdemes lesz ezt a filmet megtekinteni, illetve esetleg végighallgatni magát a lemezt, vagy belehallgatni ebbe még a film előtt, után, hogy tudjuk valamennyire, mire számíthatunk. Mi minden esetre, bár Bongort nem fogunk hallgatni a következő percekben, azért Torres Danit igen, tőle a Mennyire fog szólni itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

A Carson Comától szólt a már jól ismert, jó híres, én még sohasem, és egyébként egy picit illő is a témához, ugyanis Rita Ora is elmondhatja magáról, hogy ő még sohasem járt Budapesten, ugyanis hát megint csak elmaradt a Rita Ora Budapest Parkos koncert, ami tegnap július 29-én lett volna. Első önálló budapesti koncertje lett volna egyébként ez a művésznőnek, és ez már nem az első alkalom, hogy az énekes cserben hagyja a magyar rajongókat. 2017-ben egy Sziget fesztiválos, 2024-ben pedig egy Campus fesztiválos fellépéstől is elállt, különböző okokra hivatkozva. Egyébként, aki eddig még nem tette meg, vagy tud valakiről, aki vásárolt erre a koncertre jegyet, érdemes utána nézni, ugyanis ugye a jegyek árát a Live Nation visszaszolgáltatja, úgyhogy ha valaki még nem kerített sort arra, hogy visszaszerezze a befizetett jegynek az árát, akkor tegye meg a hivatalos lépéseket, és akkor a Live Nation visszaszolgáltatja a Budapest Parkos koncert jegyárát erre az elmaradt koncertre. Na, ami viszont nem marad el, az egy jó kis techno koncert a Budapest Parkban megint csak, ugyanis a berlini techno világ egyik legismertebb DJ-je lép majd fel, az nem más, mint Ellen Alien augusztus 1-én, ugye, ahogy már említettük, a Budapest Parkban lesz ez a koncert. A berlini techno szintér meghatározó alakja egyébként ő július 9-én jelentette meg legújabb New Life című albumát saját kiadóján a B-Pitch Controlon keresztül. A lemez május 21-én a Stech Auf, majd június 4-én a Riot című kislemezek vezették fel. A berlini fal leomlását követő politikai tiltakozásokból kibontakozó elektronikus zenei közösség meghatározó alakjaként Ellen Alien kezdettől fogva ennek az egyenlőségre épülő szellemiségnek az egyik legerősebb képviselője, amely minden tevékenységét mélyen áthatja. A hierarchiával és a konvekciókkal szemben állva belülről éli meg ezt az utat. A techno önmagában is tiltakozás, a létezés által, a tánc által, egy új világ felépítésével egy másik romjain. A tánctereken évtizedek óta globális szinten azokat a közösségeket hozzuk létre, amelyekben élni szeretnénk. Az elmúlt években azonban azt láttuk, hogy ezt a kultúrát egyre inkább bekebelezik a kapitalista érdekek. A New Life erőteljes kijelentés, a személyes autonómia, a közösségi felelősségvállalás és a bolygónk szépségét fenyegető pusztító erők ellen. Az elmúlt telek során Berlin, Miami és Ibiza között rögzített anyaga a hatalom, az anarchia és a kollektív cselekvés témáit járja körül. Arra ösztönöz, hogy bontsuk le a kudarcot vallott rendszereket, miközben teret adunk a megújulásnak, a fejlődésnek, az új reményeknek és az újjászületésnek. Tudhatjuk meg a Refresher oldalán. No, ennyit egyelőre erről a témáról, mi majd még szólunk róla a folytatásban is. Egyelőre viszont szóljon Dániel Figernő és a Pornograszt jól ismert dala, a Boldog igazán.

No, ugyebár már említettük a dal előtt, hogy tegnap a Budapest Parkban nem volt Rita Ora koncert, azért a berlini technóvilág egyik legismertebb DJ-je majd fel fog lépni augusztus hónapjában. Jellegzetes jövőben mutató techno hangzásvilágán keresztül ellen egyébként az óceánok lenyűgöző szépségét és az emberiség rájuk gyakorolt hatását is megidézi, hogyha valaki szeretne belehallgatni a dalaiba. Olyan atmoszférikus hangzásvilágot teremt fel, amelyek célja, hogy közösséget teremtsenek és egyesítsék az embereket a tánctereken, fényvíva a sötétségbe. Ellen szavai úgy érkeznek, mintha egy másik bolygóról küldött jelek lennének, jellegzetes hangja pedig földön túli zenei élményt teremt. Az érzelmekkel teli rave zene, amely a minimal, a dark wave és a hipnotikus eufória elemeit szövi össze egy vibráló utazássá, melynek központi darabja az első kislemez a Stay Off. Gazdagon rétegzett hangzásvilága az egész albumot átszövi. Madarak csicseregnek, hullámok csapódnak a parthoz, miközben űrhajók szelik át Berlin éjszakai égboltját. A sötétség teret ad a világ szépségének felfedezésére, amely alkonyattól napkeltéig létezik. A New Life számos formát ölthet, választott családokat, a gondoskodás nem hagyományos formáit, a megszokott szerepeken túli nőiességet, a queer identitás felvállalását, valamint annak az erőnek a felismerését, amely nem megoszt, hanem összeköt. Miközben világszerte egyre több hagyományos rendszerval kudarcod vagy semmisül meg, ökológiai katasztrófák pusztítanak és a profitért indított háborúk zajlanak, miközben a vezetők figyelmen kívül hagyják saját népüket, hisszük, hogy egy másik világ nem csak lehetséges, hanem sürgetően szükséges is. Új albuma megjelenésének alkalmából Ellen Alliem tehát augusztus 1-én Budapesten is fellép, a Budapest Park The Set Next Door eseménysorozatának fellépőjeként érkezik Magyarországra. A koncert kihagyhatatlan élményt ígér mindazoknak, akik a techno egyik legmeghatározóbb alkotóját szeretnék élőben látni, úgyhogy ha felkeltette az érdeklődésüket, akkor érdemes ellátogatni a Budapest Park weblapjára, és akár beszerezni egy-egy jegyet is. Mindenesetre egyelőre ennyit a zenei témákról és a témákról, mint egy egész, ugyanis hamarosan 6 óra, ami pedig azt jelenti, hogy várjuk majd önöket esti krónikával, addig viszont szólni fognak a jobbnál jobb zenék a folytatásban is, ha tehetik, tartsanak a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval, ugyanis esti krónika után várja majd önöket már a népzenei műsor is.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Teribic demográfiai, családügyi és szociális miniszter elmondta, hogy a minisztérium közel 180 millió eurós hiányt halmozott fel.
1: Szlovénia engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy ideiglenesen az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimum alá csökkentse.
2: A maribori zsinagógában megemlékezést szerveztek a romák és szintik népirtásának áldozataira emlékező nemzetközi emléknap alkalmából.
1: A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen módosítja működését a Magyar Posta.
2: A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkezendő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Matej Aribič, demográfiai, családügyi és szociális miniszter elmondta, hogy a minisztérium közel 180 millió eurós hiányt halmozott fel a nem megfelelő tervezés miatt, és ennek fő oka a minimálbér emelés és a bérreform hatásainak figyelmen kívül hagyása. Bejelentette a szociális segélyben részesülők szigorúbb ellenőrzését.
2: A minisztérium kiadásainak 96%-a jogi kötelezettség, és a hiányt más területeken kell majd kompenzálni, de arra még nem adott választ, hogy melyek ezek. A forráshiány fő okaként a minimálbér emelését jelölte meg, amely 16%-kal emelkedett, miközben a minisztérium tervezett kiadásaiban csak 2%-ot vettek figyelembe. Ehhez kapcsolódnak a családi juttatások, amelyek a miniszter szerint a minisztérium legnagyobb kiadásai, valamint a személyi asszisztensek és a gondozási és munkaügyi központokban dolgozók kifizetései.
1: A legújabb kormányzati intézkedések ellenére az üzemanyagárak továbbra is magasak, ezért Szlovénia engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy ideiglenes és szükség esetén az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimum alá csökkentse, közölte a pénzügyminisztérium.
2: Egyre szűkül az a lehetséges intézkedés, amelyet a kormány az üzemanyagárak további emelkedése esetén végrehajthatna. A pénzügyminisztérium közölte, hogy a kormány ezért engedélyt fog kérni az Európai Bizottságtól, hogy az európai irányelv által meghatározott minimum szint alá csökkentse az üzemanyagok jövedéki adóját. Svédország és Horvátország a közel-keleti konfliktus kezdete után röviddel engedélyt kért a jövedéki adó európai minimum alá csökkentésére, és zöld utat kapott Brüsszeltől.
1: A maribori zsinagógában megemlékezést szerveztek a romák és szintik népirtásának áldozataira emlékeztető nemzetközi emléknap alkalmából. A szlovén roma szövetség elnöke József Horváth Muc az eseményen hangsúlyozta, hogy ez a nap nem csak az emlékezésről szól, hanem figyelmeztetésről is az intolerancia egyre terjedő európai terjedésére.
2: A nemzetközi nap alkalmából Európa arra a napra emlékezik, amikor 82 évvel ezelőtt, augusztus 2-án a nácik lerombolták az Auschwitz-Birkenau tábor roma részét, és kivégezték az utolsó ott élőket. Egyetlen éjszaka alatt több mint 4000 roma és szinti veszítette életét. Horváth Muc hozzátette, hogy Szlovénia az elmúlt évtizedekben fontos lépéseket tett a roma közösség integrációja terén, de még mindig van számos kihívás. Véleménye szerint több párbeszédre és kölcsönös bizalomra lesz szükség, és mindenek előtt több közös felelősségvállalásra.
1: Az Ezüstfonál Egyesület az új hőhullám kezdetén arra figyelmeztet, hogy egyes idősek otthonában és kórházakban a hőségben továbbra is elviselhetetlenek a körülmények, és a hőség más időseket is veszélyeztet.
2: A Srebrenica arra is figyelmeztetett, hogy egyes csoportok különösen érzékenyek a hőségre, ezért hangsúlyozta az idősek, szeretteik vagy az őket gondozók figyelmeztetését és tudatosság növelésének fontosságát a hőség veszélyeivel kapcsolatban, valamint a fontos intézkedéseket, mint például a megfelelő lakhatási körülmények biztosítása, a megfelelő folyadékbevitel, a szélsőséges hőség és a veszélyek elkerülése. Az SLS párt elvárja a cég tulajdonosoktól, hogy gondoskodjanak arról, hogy a munkavállalókkal és az állammal szembeni minden kötelezettségük teljes mértékben és a lehető leghamarabb megtörténjen, írta az STA.
1: A növények is egyre nehezebben viselik a hőhullámokat és az aszályokat. Szlovénia évtizedek óta az EU utolsó helyén áll az öntözés tekintetében. Akár 6500 hektár mezőgazdasági területet is öntözünk, ami az összes mezőgazdasági területek mindössze 1,3%-a. A gazdálkodók tavasz óta vízhiánnyal küzdenek, különösen ott, ahol nincs öntözés.
2: Gorisnica község az egyik legjobb példa az öntözési lefedettség tekintetében, ahol három rendszer 1100 hektár öntözését teszi lehetővé. A környéken csak azokat a területeken öntözik, akik újra vetettek kukoricát, ennek ellenére nem tudják elérni az előző szezonok átlagos terméshozamát. A legjobb eredményt a zöldségek öntözése adja, de más növényeknél felmerül a gazdaságosság kérdése. A probléma a víz maga ára, amelyet az elfogyasztott áram alapján fizetnek, hangsúlyozták a termelők.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A rendkívüli hőség miatt ideiglenesen módosítja a működését a Magyar Posta, amely több olyan intézkedést is bevezet, amelyek egyszerre szolgálják a munkavállalók egészségének védelmét és a biztonságos munkavégzést. A közlemény szerint az országosan elrendelt hőségriadó idején, pontosabban 2026. július 30-a és augusztus 4-e között, a kézbesítők kizárólag annyi küldeménnyel indulhatnak útnak, amennyivel legkésőbb délelőtt 11 óráig vissza tudnak érkezni a bázispostára.
2: Emellett a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postahivatalokat délben bezárják annak érdekében, hogy az ügyfelek és a dolgozók minél kisebb mértékben legyenek kitéve az extrém hőségnek. A vállalat szerint a munkavállalók felkészítése ugyancsak kiemelt szerepet kap a rendkívüli időjárási helyzetben, különösen azok esetén, akik munkájukat a szabadban végzik. Ennek részeként hűtött ivóvizet biztosítanak számukra, emellett 50 faktoros napvédőkrémet és védősapkát is kapnak.
1: A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a paksi atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamos energiatermelés megszűnése is, olvasható a létesítmény honlapján. Mint írták, a Duna felel a Magyarország villamos energiatermelésének közel felét biztosító atomerőmű hűtéséért. A vízre a kondenzátorok hűtésénél van szükség.
2: A tájékoztatás szerint ugyan a jelenlegi rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, a szivattyúk szívó csonkjának szintje azonban magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi vízállás, így nem tudják ellátni a feladatukat. A közleményben kitértek arra is, hogy a folyó jelenleg 28 centivel van, ami a 2018-as rekordszint alatt. Úgy fogalmaztak, a vízszint csökkenés fő okai a meder mélyülés és a globális klímaváltozás hatására a szélsőségek megjelenése.
0: Sport.
1: Most felkészülési mérkőzést rendeznek Ljubljanában a női röplabdázók számára. Szlovénia és Törökország B csapata játszik barátságos meccset. A férfi röplabda válogatott pedig Kínában szerepel a Nemzetek Ligája zárótornán. Fabio Soli védencei bejutottak az elődöntőbe, azt követően, hogy 3-0-ra verték tegnap a török csapatot. A legjobb négy között Lengyelország lesz a szlovén csapat ellenfele, a lengyelek ma 3-1-re nyertek Ukrajna ellen. Ma 20 és 21 órakor a konferencia ligában szerepel három szlovén együttes, a Koper, a Bravo és az Alumini. A Koper a Feröer-szigeteken vendégszerepelt a múlt héten, és 2-0-ás előnnyel várja ma a Runavik csapatát. A Bravo Észak-Macedóniából tért haza 1-0-ás eredménnyel, míg az Alumini hazai pályán döntetlent hozott az albán Dinamo ellen. Ma a visszavágókat rendezik. Alig egy héttel az 5. Tour de France győzelme után Tadej Pogacar új kihívás elé állította magát. ezúttal szülővárosában, Komendában. A háromnapos Pogi Challenge hazai és külföldi kerékpáros sztárokat és hobbi kerékpárosokat hoz össze, akikkel vasárnap Komendából a Körvávecre tekernek. Az eseményen gazdag kísérőprogramok is várják a bringásokat.
2: Időjárás. Este és éjszaka jobbára derült idő várható. Holnap is túlnyomóan derült időre van kilátás, a hegyvidéken délután helyi zivatarok is kialakulhatnak. Megélénkül a délnyugati szél, az Adrián a nyugati szél. Reggel 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 33 és 38 fok között tetőzik a csúcsérték.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr pálya forgalma Drámlje és Petovárje között Maribor irányában, a tenger melléki strádán Studenec és Raubarkomanda, valamint Unec és Brezovica között a főváros felé, továbbá Gaberk és Senozsecse között a főváros felé. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Vucsák Filip délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a Kossuth és Magyar Örökségdíjjal kitüntetett zenekar Pál István szalonna és bandája zenél. A felvezetőben kolozsvári városi muzsika szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész. A következő hosszabb zenei folyamat pedig az Északmezőség falvainak dallamait szólaltatja meg, ördöngős füzesi, buzai és budatelki muzsika szól.

Az Erdély és az Észak-Alföld közötti átmeneti vidék a Szilágyság, mely népzenéjében is átmenetet képez e két nagy táj között. A következőkben szilágysági népzenét hallgathatunk.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a magyar népzenei élet kiemelkedő zenekari formációja Pál István szalonna és bandájának zenei összeállításai hangoztak fel. Végezetül a zenekar vezetője Pál István szülőföldjének, a Felső-Tisza vidéknek muzsikája szól. Ezzel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Lassacskán közeledünk a népzenei műsor végéhez és a mai vezetett műsorunk végéhez is, ugyanis hét után a zenei, népzenei műsor után várja önöket az esti mese, aztán magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése és az esti műsor folyamán rengeteg jobbnál jobb zene várja még majd itt önöket a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. A délutáni csapat pedig akkor búcsúzik, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a délutáni hangtechnikus itt a stúdióban Vucsák Filip, a híreket Farizs Doris szerkesztett, a műsorvezető pedig Gönc Tamara volt. Mi megköszönjük szépen az egész délelőtti figyelmüket, és várjuk majd önöket, legalábbis majd én várom önöket reggel holnap, vagy hát holnap reggel egészen 17:30-tól. Addig is viszont további kellemes rádiózást és további kellemes estét kívánunk mindnyájuknak.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Benedek Elek, a mezei egér. A szegény mezei egér megunta a mezőn való lakozást. Hely, sóhajtozott magában, mennyivel jobb dolga van a házi egérnek. Eső, szél, hideg nem sanyargatja, nem is éhezik, mindig kap valami morzsalékot vagy hulladékot a szobában. Addig-addig sóhajtozott keserget, hogy egyszer rászánta magát a nagy utazásra, s meg sem állott, míg a faluba nem ért. Ottan betért egy házhoz, s nagy hirtelen beszaladt a patka alá. A házi egér éppen szundikált a jó melegségben. Adjon Isten jó napot, házi egér! Adjon Isten, mezei egér, hát te minek jöttél ide? Annak, hogy adjál szállást, olyan keserves az élet a mezőn, sokat kell ázni, fázni, sanyarogni. Elhiszem én neked, mezei egér, de bár én férhessek el, azt ne hidd, hogy olyan jó dolgom van. Sokat éhezem ám én is. Hát azért mégiscsak úri dolgod van az enyémhez képest, mondta a mezei egér. Ha Istent ismersz, szoríts egy kis helyet nekem is. Nem lehet, lelkem, atyám fia bizony nem lehet, hanem eredj fel a patkára. Ott lakik a herceg, azt talán ad majd szállást. Fölmegy a mezei egér a patkára, s hát csak ugyanott volt a herceg. Már mint a macska. A hasával a tűznek fordulva, s úgy aludt, mint a bunda. Leszól a mezei egér a házi egérhez. Nem merem megszólítani, alszik a herceg. Hát ne is szólítsd, hanem dugd a farkincádat az orrába, aztán majd látod, hogy fölébred. Na, a kis boldogtalan mezei egér megfogadta a házi egér tanácsát, farkincáját bedugta a herceg orrába. De bezzeg felébredt a herceg, s ahogy meglátta az egeret, egyet mordult, ham, bekapta. Az a huncut házi egér meg nagyot kacagott a patka alatt. Úgy kell neked, minek jöttél ide, ha nem tudsz bánni a herceggel? Híre ment ennek a szomorú esetnek a mezei egerek országában, s azóta egy mezei egér se jő be a házba. Inkább sanyarognak kint a mezőn.
1: Itt a vége, most jövünk le! Csepp álmokat!
2: MMR.
3: A hét magyar nótája.

angyalom, mert megövesz a

akátos, az én kedvem, de ragyogó virágos. Mert ott lakik a babám, kivel leszek még az idén majd páros. Boldogabb már nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verperéki akátos, az én kedvem, az írt olyan virágos. Boldogabb már nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verperéti akátos, az én kedvem, az írt

páros élet, szerelem, nincs annál szebb semmi sem a világon. Amikor a csontjait ég a számom, egyik után a másikat kiválom. Páros élet, szerelem, nincs annál szebb

szívemnek csak egy a baja, s nem segíthet senki rajta. Hogy itt élek Hortobágyon, a rózsám meg csongorádon. Szívemnek csak egy a baja, azt nem segíthet senki rajta. Hogy itt élek Hortobágyon,

Visz a lova már gondokrom, a világgal semmi dolgom. Minden bucka jófajtásom, az senkivel sincs szamadásom. Itt a rossz is mind jó volna, csak az az egy baj ne volna. Hogy itt élek, hortobágyom,

a molnár csónakba szedi a vámot. Csónakon, egy csónakon járnak be hozzá a lányot, de a lányot, mert a molnár csónakba szedi a

adott. Nullás lisztben fürödhet az vasárnap. Nem kell annak húdert venni magának, de magának. Nullás lisztben fürödhet.

más néz, nem fürödhet az vasárnap. Nem kell annak, nem kell annak pudert venni magának, de magának. Nullás részben fürödhet

világon. Engem is a babám karjaiba vár, béle leszek páros én még a nyáron. Tisztelettel tudatom a világgal, azon kívül minden ember fiával, hogy amikor megölel engem a babám, nem cserél.

ha csapodár maradjon csak magára. Minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, finekem adnám, úgy sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, finekem adnám, úgy sok a nedvesség a Dunába.

ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, finege madár, úgy is sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, finege madár, úgy is sok a nedvesség a Dunába.

Ez az a dal, hogy a gyerek fiatal, hogy a csontán nincs.

szociák. Ez az éjszaka, három évig mindig tartanak. Hajlik a rózsa, hajlik a lány, táncra perdül a húzza a cigány.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: Az egész országban újra magas a tűzveszély, a tengermelléki régió nagy részén pedig nagyon éles tűzveszély leselkedik. Bár Szlovénia a 2022-es történelmi karszti lángtengerből okulva minden eddiginél jobban felkészült a tűzvészekre, nagyon sokat ér az odafigyelés és a lakosság óvatossága. A nyílt tűz használata visszavonásig mindenhol tilos a természeti környezetben. Míg a tenger mellékre vonatkozó nagyon magas fokú tűzveszélyességet eddig mindössze háromszor kellett életbe léptetni, 2006-ban, 2012-ben és 2022-ben, addig a Szlovénia többi részére mától érvényes tűzveszélyes állapotot már évente rutinszerűen ki kell hirdetni az ország legalább egy-egy régiójában. Göncz Robert önkéntes tűzoltót, a Gyertyánosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát Szabó Márk kérdezi.
1: Újra aktuálissá vált a természeti környezetnek a tűzveszélyessége, hiszen ugye már júniusban volt egy nagyon erős hőhullám, utána szerencsére még a mi vidékünkön rendszeres esők is érkeztek, de még így is aszály alakult ki, még hogyha Európában másutt még nagyobb aszályok is vannak. Egy újabb hőhullám vette kezdetét, a mai naptól úgy gondolta az igazgatóság, hogy indokolt a természeti környezet magas tűzveszélyességére fölhívni a figyelmet, és hát persze ez egyfajta tiltással is jár. Nagyon fontos, mit csinálunk mi a lakosság, illetve hogy mi az, amit nem szabad csinálni, tehát ilyenkor hogy viselkedjünk ebben a helyzetben?
2: Az igazgatóság figyeli a környezeti változásokat. Az első tilalom a júniusi hőhullám után került bevezetésre. Ezt követte egy néhány nap esős időszak, ami miatt bizonyos régiókban, köztünk a mi régiónkban is feloldották ezt a tilalmat. De mivel a meteorológusok számításai szerint e hét folyamán ismét egy erőteljes hőhullámra számíthatunk, ezért úgy kellett dönteniük, hogy már előre is elrendelték a tűzgyújtási tilalmat, ami a mai naptól lép érvénybe. Ez azt jelenti, hogy a természetben bármilyen nemű tűzgyújtás vagy láng használata tiltott feloldásokig. Ha az időjárási viszonyok engedik, akkor valószínű az igazgatóság bizonyos döntéseket meghozzák, feloldják majd azon területeken, ahol majd ez a tűzvédelmi tilalomnak a jelentősége megszűnik.
1: Tenger melléken érvényben volt, ott ugye még nagyobb volt a szárazság, meg még nagyobb most is a forrósági terhelés, de visszatérve hozzánk, most akkor nálunk is ez újra aktuális, és ilyenkor mi mindenre kell odafigyelni, vagy mi az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti?
2: Tenger melléki, illetve a goricai rész, tehát az a hegyes vidék, ahol ha jól emlékszünk, akkor visszamenőleg nagy tűz volt, tehát átterjedt Olaszország területét is megdézsmálta, tehát nagy károkozásával járt. Ezért figyelni kell arra, hogy ne hanyagoljuk el azokat a szempontokat, hogy a környezetünk legyen a szemünk előtt. Ne gyújtsunk lángot, ne tüzeljünk még véletlenül se, egyből azért nem, mert bírságot kaphatunk ezért, tehát lehet kiszabni, és a rendőrség, illetve a felügyelőségnek a munkatársai ki fognak a terepre járni, és ezt ellenőrizni is fogják rendszeresen. A mi erdeink ugyanúgy kitettek most már ennyi szárosság után annak a veszélynek, hogyha egy nagyobb hőerejű tűz keletkezik valahol, hogy ennek eredményeképpen most már a szárossági viszonylatokat figyelembe véve ez a tűz kiterjedhet idézőjelben lombtűzzé, és akkor sajnos a mi erdeink is pusztulni fognak, ezáltal a saját környezetünket tesszük tönkre. Úgyhogy azért vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a környezetünkre, ha nagyon szükséges is lenne, akkor is halasszuk el a tűzgyújtást, amíg nem lesz feloldva a tilalom.
3: Tehát se tábortűz, se cigarettacsik, se tűzijáték, se petárda a szabadban. Ha pedig tüzet észlel, rögtön hívja a 112-t, minden másodperc számít, hogy elkerüljük a francia, spanyol és görög erdők idei sorsát.
0: A Dobronaki Art Forest természetismereti tábor az idei nyáron is nagy sikerrel valósult meg, felejthetetlen élményeket nyújtva a gyermekeknek a Bakonaki tó varázslatos környezetében. A digitális világot hátrahagyva, a kis felfedezők már átélték a titkos ösvények és a közös alkotás örömét, miközben szakértők segítségével közelebb kerültek a természet értékeihez. Szabó Szuzi látogatott el a táborba.
4: Mi az, ami nagyon-nagyon tetszik neked itt a táborban?
5: Az, hogy minden nap megyünk sétára az erdőbe.
4: Mi olyan rejtélyes ott az erdőben?
5: Hogy madarak énekelnek, és nem lehet hallani az autókat.
4: Láttatok valamilyen állatot? Bogarat?
5: Ja, meg a madarat.
4: Eddig mi mindennel foglalkoztatok? Mit csináltatok?
5: Eddig volt keresés, valami képecskeket, köllött keresni, köllött rajzolni, és volt piknik, erdésszel volt séta.
4: Milyen érdekességeket mondott el az erdész?
5: Hogy mennyi éves a legidősebb fa, 150 éves körülbelül.
4: Hogy kell viselkedni az erdőben?
5: Nem szabad kiabálni, erdei állatokat nem szabad megijeszteni, nem szabad a hulladékot edobni, és föl kell szedni, csendbe kell lenni, és nem szabad motorozni az erdőben.
4: Mesélte Ráti Zojnik, Máté Emma iskolás. Maximilian Grof az idei évben immár harmadik alkalommal vett részt a táborban. Iskolásként az élményeit osztotta meg.
6: Az idén két napot jöttem a táborra, jól érzem magam, szereztem a barátokat. Ma ebédre pizza lesz, ennek is örülök. Szomorú leszek, mikor vége lesz. Jövőre is eljövök.
7: A természet és az, hogy kint vagyunk, nagyon sokat segít ahhoz, hogy egymásra jobban odafigyelünk, hogy a természetre jobban odafigyelünk, hogy minden apró kis virágra vagy bogárra érdeklődéssel fordulunk. Én buzdítom a gyerekeket, hogy kérdezzenek. Egy séta sem csak séta, hanem kicsit így figyeljük a környéket, hallgassuk meg a madarakat. Ha valamit nem tudnak, vagy valami érdekességet találnak, kérdezzenek rá, mert ennek a tábornak a különlegessége, hogy játékosan tanulunk a természetről.
4: Tudtuk meg Nagy Évától, az erdei élményeket kínáló Art Forest alapítójától, valamint a Dobronaki Természeti Ismereti Tábor szakmai vezetőjétől, aki nagyon sok időt tölt a természetben.
7: Minden növénynek a nevét nem tudom, de sok mindent ismerek, meg helyi is vagyok, és nagyon sokat járok itt ezekben az erdőkben. Valahogyan élem ezt az erdőt. Nem csak az ilyen biológiai szempontból közelítem meg az erdőt a gyerekeknek, hanem egy kis történetek által, vagy kis anekdoták, vagy valami érdekességeket is mesélek, amitől egy kicsit talán személyesebbé élik meg azt az információt, hogy mi is ez a gomba, vagy mi is jellemző a bükkfára, vagy ki minden ki eszi a makkokat az erdőben. Úgyhogy ezek a történetek, a mesék is részből, amikor annak az ideje van, tehát ezek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy a fiatalok, hogy a gyerekek kapcsolódjanak a természethez.
4: Hogy ez miért olyan fontos?
7: Tudjuk, hogy milyen világban élünk. Nagyon sok az elvárás már a 6 éves gyerektől, nem hogy a tiniktől, aztán mikor a felnőttektől, mi talán még jobban érzük ezt. Itt a táborban pedig megengedjük azt magunknak, a program is megengedi, hogy egy kicsit a kíváncsiság vezesse a programot. Mi sem vagyunk annyira időhöz kötve. Vannak külső szakemberek, akik ellátogatnak hozzánk, úgy, mint ma reggel itt volt az erdész, de egyébként pedig valahogyan az árammal megyünk, és a gyerekek ezt érzik, gondolom, és ezért minden ötlet, vagy minden, amit ők észrevesznek, bátran megmerik kérdezni, mert nem azt érzik, hogy tolakodóak ezzel a kérdéssel, hanem hogy meg lesz ennek a válasza, hogy figyelünk arra, amit kérdez. Ez is egy érdekesség a táborról, hogy kicsi a csoport, és mindenkire lehet időt szánni, és ez így is van meghirdetve, tehát az a jó, ha nem vagyunk többen, mint 8-9-10.
4: A gyermekekben az alkotóvágy is rendkívül nagy volt.
7: Nagy az alkotóvágy bennük, kint vannak az ilyen természetismerő könyvek is, hogy bele lehet lapozgatni, képeket nézegetni, ismét rákérdezni, hogy ez milyen lepke, mert ugye nem mindenki tud még olvasni, de arra is tanítom őket itt a táborban, hogy önállóak, tehát ha valamire szükségük van, az elején megbeszéltük a szabályokat, megdísztük a közös teret, merre van a konyha, hol tesszük le a hátizsákokat, merre található a ceruza, a papír, hogy nem mindent tőlem várnak, hogy én készítem el, hanem maguktól. Megbeszéljük, hogy most van szabad idő, akkor most el lehet menni rajzolni, lehet botokkal tovább foglalkozni, ezt a kis játszóteret használni, tehát önállóságra is tanít. Volt arra is példa az idén például, hogy hogy kell mosogatni? Megmutattam a kisfiúnak, hogy kell mosogatni, és mosogat. Megtanult mosogatni például. Reggelit is együtt készítjük el, közösen hordjuk ki az evőeszközt, elkészítjük az asztalt, jól lakunk, megvárjuk egymást, elpakolunk. Ennek is megvan a lehetősége, hogy egy ilyen hangulat, egy ilyen viszony alakuljon ki közöttünk.
4: A gyerekekhez különféle erdei szakemberek, köztük erdész, gyógynövény szakértő és vadász is ellátogatott, hogy megossza velük történeteiket és tudásukat.
7: Szoktuk mondani, hogy a gyerekek mennyit vannak a telefonokon, vagy a képernyők előtt, hogy nincs kedvük ezt kipróbálni, vagy azt csinálni. Itt a táborban, meg kell, hogy mondjam, úgy látszik a természet, meg az, hogy ahogyan össze vannak állítva a programok, megadja azt az időt, azt a teret, hogy mégis kijön belőlük az a 8 éves, vagy az a 11 éves gyerek, vagy az a 6 éves gyerek, amit a szülők, vagy a nagyszülők generációja még így emlékszik, hogy mi milyen gyerekek voltunk. És akkor ugye magukból indulnak ki, mi milyen gyerekek voltunk, hogy a mai gyerekek nem ugyanolyanok, de azt hiszem, hogy ha megadjuk nekik a megfelelő környezetet, támogatást, akkor az kibújik belőlük. És itt, ha lehetne, én egész nyáron ezt a tábort vezetném, hogy minél több gyereknek adnám ezt a lehetőséget, de ebben is van varázs, hogy igazából csak 4 napos a tábor, hogy tudjuk, hogy első nap megszületik, utolsó nap, ugye becsomagoljuk, a szívünkbe zárjuk, és akkor ez egy szép emlék marad erre a nyárra.
4: Bízunk abban, hogy a gyerekek gazdag élményekkel térhettek haza, és hogy a tábort jövőre is megszervezik.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Szabó Szuzi összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Magyarország egyik legfontosabb történelmi városába, Székesfehérvárra látogatunk. Egy városba, ahol évszázadokon át királyokat koronáztak, ahol uralkodók nyugszanak, és ahol a magyar történelem emlékei mai szinte minden utcában jelen vannak. De Székesfehérvár nem csak a múltról szól, hangulatos belvárosa, különleges műemlékei, múzeumai, parkjai és rendezvényei miatt ma is izgalmas úti cél. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a Podgyászban.
2: Szia Inés, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ha Székesfehérvár nevét halljuk, akkor a magyar királyok jutnak eszünkbe. Nem véletlenül, hiszen ez a város évszázadokon át meghatározó szerepet játszott Magyarország történetében. De hogyan vált Székesfehérvár a magyar királyság egyik legfontosabb központjává?
2: Igen, Székesfehérvár tényleg összeforrt a magyar királyokkal, és ennek nagyon jó oka van, ugyanis már Szent István király idején is kiemelt szerepet kapott. Itt épült fel a koronázó bazilika, és hosszú időn keresztül itt koronázták meg a magyar királyok többségét, ahogy te is említetted. De nem csak a koronázások helyszíne volt, hanem királyi központ, ahol országgyűléseket tartottak, fontos döntések születtek, sőt, számos uralkodót is itt temettek el. Ezért mondják azt, hogy Székesfehérvár a középkori magyar királyság egyik legfontosabb városa volt. Tulajdonképpen évszázadokon át az ország politikai és szimbolikus szíve is volt.
1: Említettük most már többször, hogy itt koronázták meg a magyar királyokat. Mit tudnál erről elmondani?
2: A Székesfehérvár a középkori magyar királyság koronázó városa volt, tehát itt koronázták meg többek között Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, IV. Bélát, Nagy Lajost, Luxemburgi Zsigmondot, Hunyadi Mátyást és II. Lajost is. És a török elfoglalás után egyébként a koronázások helyszíne elsősorban Pozsony lett. Ugye az Árpád-korban már kialakult az a szokás, hogy a törvényes királyi koronázásnak 3 feltétele van, az egyik az az, hogy Székesfehérváron történjen, a Szent István által építtetett székesegyházban, a másik az az, hogy az esztergomi érsek végezze a koronázást, a harmadik pedig az, hogy Szent István koronájával történjen. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a középkor második felétől már királyi koronázások is zajlottak Székesfehérváron, annak ellenére vagy amellett, hogy egy másik királyi koronázó városunk is van, illetve főleg azt tartják királyi koronázó városnak, ez pedig méghozzá az előző adásban bemutatott Veszprém.
1: És mit láthat ma ebből a látogató, ha ott jár a városban?
2: Bár a középkori koronázó bazilika ma már romjaiban látható, a helyszín még mindig rendkívül különleges hangulatú. A nemzeti emlékhelyen, mert hogy az, a látogatók bejárhatják a bazilika maradványait, megismerhetik a magyar királyok koronázásának és temetkezésének történetét, illetve akár el is képzelhetik azt, hogy milyen lehetett ez a monumentális templom a fénykorában. A közelben található a Szent István Király Múzeum, valamint a belváros számos középkori emléket is őriz. Egyébként Székesfehérváron megtekinthető a Szent Koronának a hiteles másolata is, illetve az országalmának és a koronázási kardnak is a másolata, amelyek mind hozzátartoztak a koronázási ceremóniához.
1: Ha felfedező útra indulunk Székesfehérváron, akkor mit ajánlasz, merre kezdjük ezt az utat?
2: Én mindenképpen a történelmi belvárosban kezdeném a sétát, innen minden fontos látnivaló könnyen megközelíthető gyalog. Elsőként érdemes felkeresni a már említett nemzeti emlékhelyet és a koronázó bazilika romjait, hiszen itt elevenedik meg igazán a magyar királyság története. Innen a hangulatos macskaköves utcákon továbbhaladva eljuthatunk a Városháza térre, a Püspöki palotához, a Szent István székesegyházhoz és az Országalmához is, amely Székesfehérvár egyik legismertebb jelképe.
1: Említetted az országalmát, amely a Városház téren áll, és ugye, ahogy mondtad is, a város egyik legismertebb jelképe. Mit érdemes tudni róla?
2: Amellett egyébként, hogy a város egyik legismertebb jelképe, fontos találkozási pont is, de hát fontos tudni, hogy ez nem egy középkori emlék. Az országalmát azt 1938-ban avatták fel, és a magyar államiságot és a történelmi magyar királyság egységét szimbolizálja. A gránitból készült gömböt három oroszlán, három évszám, valamint kereszt díszíti, oldalán pedig latin felirat olvasható, ami annyit tesz magyarul, hogy Szent István adta Székesfehérvárnak a szabadságjogokat. A három évszám egyébként 1688 a török uralom alól való felszabadulásra emlékeztet, az 1001 Szent István koronázására emlékeztet, míg 1938 pedig Szent István halálának a 900. évfordulójára emlékezik. Érdekesség egyébként, hogy az országalma most szökőkútként funkcionál, de Hajdanán a török idők alatt, illetve a középkorban egy jégverem volt a helyén, és a város odahordta a romlandó ételeket, de a török időkben a lányokat és az értékesebb kincseket is odadugták el. 1945-ben, a II. Világháború végével lekerült a kereszt az országalma tetejéről, helyett a régi hatalmi jelképekkel volt felruházva, végül pedig a rendszerváltás után sikerült visszatenni a keresztet az eredeti helyére, vagyis a tetejére.
1: És az országalmán kívül milyen épületeket érdemes még megfigyelni a belvárosi séta során, illetve mely épületeket vagy mely helyeket érdemes felkeresni, ha ott járunk?
2: A belvárosi séta során érdemes egy kicsit letérni a főútvonalakról is, mert Székesfehérvár szinte minden sarkon tartogat egy-egy történelmi érdekességet. A Városháza tér környékén találjuk például a barokk stílusú városházát és a püspöki palotát, amelyek a város 18. századi újjáépítésének hangulatát idézik. Érdemes felkeresni a Szent István székesegyházat is, amely a középkori koronázó bazilika örökségét viszi tovább, valamint a romantikus hangulatú romkert környékét, ahol a régi királyi bazilika maradványai láthatóak. A belváros egyik különleges épülete a ciszterci templom és rendház, illetve a főutca hangulatos épületsora is, ahol a barokk és klasszicista paloták váltják egymást. Aki pedig igazán szeretné felfedezni a város múltját, annak érdemes benézni a múzeumokba is, hiszen Székesfehérvár története nem csak a nagy királyokról szól, hanem a középkortól egészen napjainkig rengeteg izgalmas történetet őriz.
1: Ezek mellett Székesfehérváron van egy egészen különleges látnivaló, a Bori vár. Mi a története ennek az épületnek?
2: A Bori vár az Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látnivalója, mert tulajdonképpen egyetlen ember álma, kitartása és alkotói szenvedélye öltött benne testet. Az épületet Bori Jenő, szobrász és építész a saját tervei alapján kezdte építeni 1912-ben, és több évtizeden keresztül szinte egy életen át dolgozott rajta. A vár különlegessége, hogy nem egy történelmi korszakból fennmaradt erődítmény, hanem egy 20. századi műalkotás, amelyben az építészet, a szobrászat és a festészet harmonikusan kapcsolódik össze. Bori Jenő a feleségének, Komócsin Ilonának is emléket állított vele. A vár számos részletében jelenik meg a szerelem, a család és a magyar művészet iránti elköteleződés. Úgyhogy a látogatók ma romantikus udvarok, tornyok, szobrok, freskók és különleges belső terekben nézelődhetnek. Egyébként ez az épület vasbetonból készült, és a magyar Taj Mahalként is szokták emlegetni, hiszen a feleségének és a felesége tiszteletére emelte ezt a várat, ami a rekordok könyvében is szerepel, hiszen ez a legnagyobb olyan épület a világon, amit egy ember maga épített. A várban található a Hitvesi Szeretet kápolnája is, ahol a feleségének mintázott egész alakos szobor is található, ahol Bori Jenő szobrász angyal képébe csukolja a feleségének a lábát, ezzel is kimutatva, hogy mennyire szereti őt, és a háttérben a freskók pedig sárgák, és a világtörténelem nagy múzsái vannak ott megfestve, mint például Mona Lisa, és azért sárgák, mert ugye a sárga az irigység színe, és ők sárgák az irigységtől, hogy Bori Jenő itt szereti a feleségét.
1: Akkor ezt mindenképpen érdemes megtekinteni a látogatóknak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen.
1: Ha egy kicsit visszatérünk a belvárosba, akkor ott található az órajáték is, amely különlegesen jó családi program lehet. Mit tudsz erről elmondani?
2: Igen, az órát, vagyis az órajátékot azt tényleg szokták kedvelni a családok. Az a különlegessége, hogy hát nem csak egy egyszerű óráról van szó, hanem egy zenével és mozgó figurákkal készített látványosságról, amely a város történelméhez is kapcsolódik. A figurák között több ismert magyar történelmi személyiség is megjelenik, köztük királyok és a magyar történelemnek a fontos alakjai. Úgy, mint Szent István király és Imre herceg, Szent László király, Szent Erzsébet, Szent Margit, Mátyás király és Beatrix királyné. Az óra szerkezet naponta több alkalommal életre kell, a megszólaló dallamok és a mozgó alakok pedig a gyerekek számára különösen izgalmassá teszik a belvárosi sétákat. Egyébként a konkrét időpontok azok 10, 12 óra 4 perc, 2 óra, 4 óra és 6 órakor jönnek ki utoljára ezek a figurák.
1: A történelmi emlékek mellett Székesfehérvár kulturális kínálata is gazdag. Aki szereti a múzeumokat, azoknak melyeket ajánlanád?
2: A Székesfehérvár kulturális kínálata nagyon sokszínű, így a múzeumkedvelők is bőven találnak érdekes látnivalókat, amelyeket már részben említettem. Érdemes ellátogatni például a Szent István király múzeum kiállítóhelyeire, amely a város és a térség történelmét, régészeti emlékeit és művészeti értékeit mutatja be. Különösen érdekesek azok a tárlatok, amelyek a középkori királyi múltat és Székesfehérvár történelmi szerepét hozzák közelebb a látogatókhoz. A belvárosi séta során érdemes felkeresni a Heimer ház épület együttesét is, amely a város egyik legszebb barokk műemléke. A gondosan felújított épület ma kiállításoknak, kulturális rendezvényeknek és közösségi programoknak ad otthont, miközben hangulatával a 18. századi Székesfehérvárt idézi meg. Különleges élményt kínál a Fekete-sas Patika Múzeum is, amely egy egykori jezsuita patika épületében működik. A látogatók megcsodálhatják a gyönyörű barokk berendezést, az eredeti patika hangulatát, és megismerhetik a gyógyszerészet történetének érdekes fejezeteit is. A képzőművészet iránt érdeklődőknek jó választás lehet a Csók István képtár és a Deák gyűjtemény, míg a családok számára a Hetet Hét Játék Múzeum is izgalmas program lehet.
1: Nagyon sok történelmi vonatkozású helyet és múzeumot említettünk most. Ha egy kicsit kiszakadnánk ebből a történelmi belvárosból, akkor merre induljunk, mit érdemes még megtekinteni?
2: Nyilván az egyik kihagyhatatlan úti cél a már említett Borivár, de emellett érdemes felkeresni a Sóstó természetvédelmi területet is, amely remek választás azoknak, akik egy kis nyugalomra és természetközeli élményre vágynak. A tanösvényeken sétálva megismerhetjük a különleges élővilágot, a madár megfigyelő helyek pedig a természetkedvelők számára is izgalmas programot kínálnak.
1: De nem mehetünk el az mellett, hogy Székesfehérvárnak van egy különleges fürdője is, az Árpád fürdő.
2: Így van. Az Árpád fürdő Székesfehérvár egyik különleges helyszíne, amely nem csak a pihenni vágyoknak kínál kikapcsolódást, hanem történetével és a hangulatával is kiemelkedik. A fürdő több mint 100 éves múltra tekint vissza, és ma is őrzi a századforduló elegáns hangulatát, hiszen egy szecessziós műemlékfürdőről van szó. A látogatókat különleges belső terek, gyönyörű mozaikok, díszes részletek és modern wellness szolgáltatások is várják.
1: És mi a helyzet a nyári programokkal? Mert ugye gondolom, hogy itt is ugyanúgy, mint más városokban egymást érik a programok. Mely rendezvényeket emelnéd ki?
2: Így van, Székesfehérvár nyáron különösen pezsgő arcát mutatja, akár csak a többi város. Az egyik legismertebb esemény az a Királyi Napok, illetve a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál, amely minden évben megtölti a város zenével, tánccal és hát egy ilyen igazi pezsgő hangulattal. A programok során a látogatók nem csak a magyar néptánc hagyományokkal találkozhatnak, hanem a világ különböző tájairól érkező együttesek kultúráját is megismerhetik. És ugye érdemes kiemelni a királyi napokat is, ahogy már említettem, ami a város egyik legnagyobb nyári rendezvénysorozata. Ilyenkor a belváros történelmi terei megtelnek élettel, koncertek, hagyományőrző programok, fényfestések és látványos előadások idézik meg a királyi város múltját, de emellett augusztus 20-ának is fontos szerepe van a város életében.
1: Egy kellemes városnézős érte után biztosan megéhezik az ember. Milyen ízeket, helyeket ajánlanál Székesfehérváron?
2: A belvárosban számos hangulatos étterem, kávézó és cukrászda várja a látogatókat, ahol akár egy gyors kávé mellett is megpihenhetünk, de egy hosszabb ebéd vagy vacsora során is felfedezhetjük a helyi ízeket. Érdemes itt is megkóstolni a hagyományos magyar ételeket, hiszen egy ilyen történelmi városhoz azok igazán jól illenek. A tartalmas levesek, a különféle húsételek, vagy a házias fogások is akár. De meg kell említeni, hogy a város vendéglátása helyei a modern konyha kedvelőire is gondolnak, így a nemzetközi ízek és kreatív fogások iránt érdeklődők is találnak kedvükre valót.
1: Mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Székesfehérváron, és még nem említettük az adás során, akkor melyik lenne az?
2: Hát, ha egyetlen olyan helyet kellene választanom, amelyről ma még nem beszéltünk, akkor a Rácz utcát ajánlanám. Ez a belváros egyik legkülönlegesebb, hangulatos kis utcája, amely egy kicsit el is repít minket a múltba. A Macskaköves utca, a régi parasztházak és a megőrzött építészeti értékek egy egészen sajátos hangulatot teremtenek. Egyébként a Rácz utca az a város egykori szerb közösségének emlékeit is őrzi, úgyhogy ez nem csak egy szép látvány vagy turista látványosság, hanem nagyon fontos kulturális örökség is.
1: Székesfehérvár egyszerre őrzi a Magyar Királyság emlékeit és egy élő, pezsgő város hangulatát. A koronázó bazilikai romjai, az országalma, a borivár, a belvárosi terek, a múzeumok és a természeti látnivalók mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Fehérvár különleges úti cél legyen. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra! MMR. A zene összeköt.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.